0: Trio FM. Mellette szól.
1: Vonz, a szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM mellette szól.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnénk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes nyári idő várható. Polgár Judit Saknagymestert javasolják köztársasági elnöknek. Továbbra is erdőtűz pusztít Madrid északi részén. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Többfelé károkat okozott a vihar. A katasztrófa védőköz estig a Balaton déli partjáról, Somogy, Komárom-Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek miatt kértek segítséget. Érden egy iskola tetejét bontotta meg az erős szél. A hetes főút forgalmát több szakaszon leszakadt ágak és egy kidőlt fa akadályozta. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Éjféltől ideiglenesen Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania, aki az új alkotmány elfogadásáig, de legfeljebb 5 évig tölti be az államfői tisztséget. Forsthofer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. A parlament hétfőn szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. Polgár Judit Saknagymestert javasolja köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője. A kezdeményezők levelet írtak Forsthofer Ágnes házelnöknek, amelyben a nemzetegységét megteremteni képes államfő megválasztását kérik. Szerintük Polgár Judit személye és életútja alkalmassá teszi erre a tisztségre, megbecsültsége pedig túlmutat a pártpolitikai megosztottságon. A levelet nagy tíme a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke mellett aláírta Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és még mások mellett Rubik Ernő is. Megszűnt Polt Péter védettsége is a 17. alkotmánymódosítás nyomán, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a 70 éves korhatár visszaállításával megszűnik Polt Péter alkotmánybírósági elnöki megbízatása és az ehhez kapcsolódó különleges jogállása. A tárcavezető szerint a korábbi legfőbb ügyész több mint 20 éven át akadályozta a valódi felelősségre vonást számos korrupciós ügyben. 5-re emelkedett a perui földrengés halálos áldozatainak száma és 20 sérültről tudni. A dél-amerikai ország középső részét szombaton egy 5,6-es erősségű rengés rázta meg. Több épület, köztük egy templom is összeomlott, több százan vesztették el otthonaikat. Továbbra is lángol az erdő Madrid észak-keleti részén, a tűz már mintegy 13 ezer hektáron pusztította el a növényeket. Elővigyázatosságból 20 faluban mintegy 800 embernek kellett elhagynia otthonát. Hétfőn országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség és helyenként lehet esőre is számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szeretőt.

0: 3UFM.
1: 3UFM.
2: Thank you.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Kellemes nyári idő várható. Polgár Judit sakknagymestert javasolják köztársasági elnöknek. Jogosítvány nélküli ámokfutót üldöztek a rendőrök Székesfehérvártól Balatonvilágosig. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Holt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. Visszaáll a 70 éves felső korhatár, így Holt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Hende Csaba megbízatása másokból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. Polgár Judit sakknagymestert javasolja köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője. A kezdeményezők levelet írtak Forsthoffer Ágnes házelnöknek, amelyben a nemzet egységét megteremteni képes államfő megválasztását kérik. Szerintük Polgár Judit személye és életútja alkalmassá teszi erre a tisztségre, megbecsültsége pedig túlmutat a pártpolitikai megosztottságon. A levelet nagy téma a halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke mellett, aláírta mások mellett Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubi Kernő. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskolák felé, hogy az bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A szülőnek annál az intézménynél kell bejelentenie a sajátos nevelési igényt, ahol gyermeke tanul, vagy szeptemberben megkezdi tanulmányait. Idén nyáron is több száz balatoni táborba várják a gyerekeket, adta hírül a Balatoni Turizmus Szövetség. A vakáció alatt elérhető tó környéki program kínálatára az 50 és 250 ezer forint közötti sávban változik, függően a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Az ott alvós, étkezést is magában foglaló táborok általában heti 100-250 ezer forintba kerülnek, a napközis programok ennél jóval olcsóbbak. Jogosítvány nélkül ittasan vezető sofőrt üldöztek a rendőrök Székesfehérvártól Balatonvilágosig. A 26 éves ukrán férfi nem állt meg az igazoltatásra, hanem az M7-es autópályán menekülni kezdett. Végül a rendőrök megállították, és kiderült, hogy az autót a tulajdonos tudta nélkül vitte el. A férfi letartóztatását kezdeményezték. Hétfőn országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség és helyenként lehet esőre is számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Kellemes nyári idő várható. Polgár Judit Saknagymestert javasolják köztársasági elnöknek. Továbbra is erdőtűz pusztít Madrid északi részén. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Többfelé károkat okozott a vihar. A katasztrófa védőköz estig a Balaton déli partjáról, Somogy, Komárom-Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek miatt kértek segítséget. Érden egy iskola tetejét bontotta meg az erős szél. A hetes főút forgalmát több szakaszon leszakadt ágak és egy kidőlt fa akadályozta. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Éjféltől ideiglenesen Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania, aki az új alkotmány elfogadásáig, de legfeljebb 5 évig tölti be az államfői tisztséget. Forsthofer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. A parlament hétfőn szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. Polgár Judit Saknagymestert javasolja köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője. A kezdeményezők levelet írtak Forsthofer Ágnes házelnöknek, amelyben a nemzetegységét megteremteni képes államfő megválasztását kérik. Szerintük Polgár Judit személye és életútja alkalmassá teszi erre a tisztségre, megbecsültsége pedig túlmutat a pártpolitikai megosztottságon. A levelet nagy tíme a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke mellett aláírta Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és még mások mellett Rubik Ernő is. Megszűnt Polt Péter védettsége is a 17. alkotmánymódosítás nyomán, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a 70 éves korhatár visszaállításával megszűnik Polt Péter alkotmánybírósági elnöki megbízatása és az ehhez kapcsolódó különleges jogállása. A tárcavezető szerint a korábbi legfőbb ügyész több mint 20 éven át akadályozta a valódi felelősségre vonást számos korrupciós ügyben. 5-re emelkedett a perui földrengés halálos áldozatainak száma és 20 sérültről tudni. A dél-amerikai ország középső részét szombaton egy 5,6-es erősségű rengés rázta meg. Több épület, köztük egy templom is összeomlott, több százan vesztették el otthonaikat. Továbbra is lángol az erdő Madrid észak-keleti részén, a tűz már mintegy 13 ezer hektáron pusztította el a növényeket. Elővigyázatosságból 20 faluban mintegy 800 embernek kellett elhagynia otthonát. Hétfőn országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség és helyenként lehet esőre is számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nézlek, zuhanok veled, érted akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Tour Mix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Felkérték Polgár Judit sakkozót köztársasági elnöknek, Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot. Folytatódik az enyhe idő zivatarokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Mától ideiglenesen Forsthopper Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Súlyog Tamás korábbi köztársasági elnök megbízatása tegnap lépett életbe. A 17. alaptörvény módosítás értelmében megszűnt éjfélkor. A jogszabályok szerint az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter miniszterelnök közölte, Polgár Juditot kéri fel következő köztársasági elnöknek. A sakktörténet legeredményesebb női játékosának megválasztását 16 ismert közszereplő, köztük Kapu Tibor, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is javasolja. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma délután 1 órakor az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A napi rendelőtti felszólalások után a képviselők kijelölik a házelnök helyettesét, valamint a többi közt tárgyalnak a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, illetve az agrárkamaráról szóló törvénymódosításáról is. Amerikai támadás ért egy épülő iráni atomerőművet az ország délnyugati részén. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint az építkezés még korai szakaszában van, ezért nem volt hasadóanyag a létesítményben. Rafael Grossi, a szervezet főigazgatója ismét önmérsékletre szólította fel a szemben állókat. Párbeszédet sürget a labdarúgásba vetett bizalom megerősítése érdekében az Európa Tanács főtitkára. A tisztviselő arról egyeztetett a FIFA-val, hogy a 2030-as világbajnokság előtt közös szabályokat dolgozzanak ki, a sportot érő politikai és pénzügyi nyomás, a sportfogadások hatásai, valamint a rasszizmus visszaszorítására. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, miután a döntőben 1-0-ra legyőzte a címvédő argentinokat. A győztes találatot a csereként beálló Ferran Torres lőtte a 106. percben. A legjobb játékosnak járó aranylabdát a győztes válogatott kapitánya Rodri kapta. A szintén spanyol Unai Simón lett a legjobb kapus, míg Pau Cubarsí a legjobb fiatal játékos. A gólkirályi címért járó aranycipőt a bronzmérkőzésen duplázó francia Kylian Mbappé érdemelte ki. Az ország nagy részén derült az ég, csak keleten lehet borult az ég. Napközben többnyire mindenhol sok lesz a napsütés. A Nyugat-Dunántúlon azonban előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délután általában 26-31 fok, este 18-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Felkérték Polgár Judit sakkozót köztársasági elnöknek, Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot. Folytatódik az enyhe idő zivatarokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Mától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Súlyog Tamás korábbi köztársasági elnök megbízatása tegnap lépett életbe. A 17. alaptörvénymódosítás értelmében megszűnt éjfélkor. A jogszabályok szerint az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter miniszterelnök közölte, Polgár Juditot kéri fel következő köztársasági elnöknek. A sakktörténet legeredményesebb női játékosának megválasztását 16 ismert közszereplő, köztük Kapu Tibor, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is javasolja. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma délután 1 órakor az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A napirend előtti felszólalások után a képviselők kijelölik a házelnök helyettesét, valamint a többi közt tárgyalnak a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, illetve az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is. Ma délig lehet pályázni a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságára. A kiírást még a hónap elején tette közzé az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentkezők pályázatait az érintett felsőoktatási intézmények szenátusainak bevonásával bírálja el a szaktárca. Idén nyáron is több száz balatoni táborba várják a gyerekeket, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A vakáció alatt elérhető tó környéki program kínálatára az 50 és 250 ezer forint közötti sávban változik, függően a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, miután a döntőben 1-0-ra legyőzte a címvédő argentinokat. A győztes találatot a csereként beálló Ferran Torres lőtte a 106. percben. A legjobb játékosnak járó aranylabdát a győztes válogatott kapitánya Rodri kapta. A szintén spanyol Unai Simon lett a legjobb kapus, míg Pau Cubarsí a legjobb fiatal játékos. A gólkirályi címért járó aranycipőt a bronzmérkőzésen duplázó francia Kylian Mbappé érdemelte ki. Az ország nagy részén derült az ég, csak keleten lehet borult az ég. Napközben többnyire mindenhol sok lesz a napsütés. A Nyugat-Dunántúlon azonban előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délután általában 26-31 fok, este 18-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most
7: indul a reggel.
6: Jó reggelt!
7: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, itt a Trio FM Jászberényből, benne pedig indítjuk a hetet, július 20-a hétfő van, ma az Illések, a Margaréták és az Eliánák ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse az ünnepeltjeinket, remélem, hogy jól telt a hétvége, kipihenték magukat, most pedig együtt vágunk bele újra a hétköznapokba. Én Pálinkás Zsolt vagyok, számítok figyelmükre ma is délig itt a Trio FM-en.

4:08, 4 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Nézzük, milyen időjárásra számíthatunk ma térségünkben. A hét elején igazi napos időre van kilátás, csapadéktól nem kell tartani. A nyugati észak-nyugati szél viszont több felé megélénkül. A reggeli 16 fok után délután 27 fokig emelkedik a hőmérséklet. Frontatás ugyan nem nehezíti a napunkat, de a 11 és 16 óra közötti időszakban a nagyon erős UV-sugárzás miatt gondoskodjunk a bőrünk védelméről és figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre is. Amire érdemes az úton lévőknek odafigyelni, hogy az élénk szélőkések helyenként csökkentetik a járművek menet stabilitását. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak egymással.

0: Közlekedési hírekkel folytatjuk. Nézzük, hol kell korlátozásokra számítaniuk a térség útjain. A 31-131-es jelű Jászberényi déli bekötő úton közművízmű építés miatt félpályás lezárás van érvényben a jobb oldalon, így ott szakaszosan halad a forgalom. A 32-26-os úton Jászalsó-Szentgyörgy és Tisztasügy között útépítési munkátok vannak, így szintén félpályás korlátozásokra számítatnak az erre közlekedők. Emellett Tápió-Szecső és Tápió-Bicske között a 31-14-es úton kábelépítési munkák miatt útszűkület nehezíti a közlekedést mindkét irányban.
1: Jó utat kíván a Trio FM!
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

Köszöntöm őket, nézzük meg, mit ígérnek a csillagok hétfőre. A mai napon a Jupiter és a Neptunusz harmonikus fényszöge felemelő energiákat, optimizmust és jó megérzéseket hoz, a Mars segítségével pedig az együttműködésben rejlik a legnagyobb erő. A kosegyűeknek a mai nap megmutatja, hogy mennyit számít a közös munka, egy jó beszélgetésből akár egy különleges spirituális élmény is születhet. A bikák könnyebben észreveszik a szépet a hétköznapokban, valaki kedvessége sokat jelentett nekik, de az ő segítségük is gazdagabbá teszi a másikat. Na, az ikrekre remek napvár ötletelése és tervezésre, ráadásul olyan helyről kaphatnak támogatást, ahonnan nem is várták. A rákoknál különösen erős lesz az intuíció, egy váratlan felismerés vagy beszélgetés megnyugtató válaszokat hozhat. Az oroszlánok optimistán indítják a hetet, könnyen maguk mellé állítanak másokat, sőt váratlan pénzügyi jó hír vagy hosszú távú munkalehetőség is érkezhet. A szüzek tisztában láthatják a bonyolultabb helyzeteket, a puzzle darabkák pedig most a helyükre kerülnek, ha megbíznak a belső megérzéseikben. A folytatást is hozom hamarosan, egy-két dal után.

Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Nézzük a horoszkópunk második részét, a mérlegekkel folytatjuk, akikre majd nagyon szép nap vár, és sokat jelent majd számukra a kapcsolatokból áradó támogatás és megértés. A skorpiók felismerhetik, hogy egy régóta keresett megoldás közelebb van, mint hitték, egy jó tanács most sokat segíthet. A nyilasok tele lehetnek lelkesedéssel, könnyen inspirálhatnak másokat, és egy új tervük meglepően gyorsan formát ölthet. A bakok könnyebben elengedik az aggodalmakat, egy új fókusz segítségével sikeres és vidám napra számíthatnak. A vízöntőknek a közösség ereje adhat sokat, a közös projektek váratlanul jól alakulhatnak, a halak együek pedig különösen finoman éreznek rá mások szükségleteire. Ez a hétfő hitet, reményt és szép felismeréseket tartogat számukra. Szép napot, eredményes hetet kívánok mindenkinek!

0: Nagyon kellemes és szép reggelt kívánok mindenkinek, másodperceken belül 8 óra, itt a Trio FM-en már is hallgatjuk a legfrissebb híreket.
1: Azt mondják, minden kezdet nehéz.
2: Na ez ugyan nem. A reggeli starter garantálja a könnyű ébredést.
3: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Pordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
7: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
8: Ez volt a reklám.
9: A Trio FM hírei.
10: Új köztársasági elnököt választ 30 napon belül az országgyűlés, nagy károkat okozott a tegnapi vihar. Marad az enyhe idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Mától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Sulyog Tamás korábbi köztársasági elnök megbízatása a 17. alaptörvény módosítás értelmében éjfélkor megszűnt. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy Polgár Juditot kéri fel következő köztársasági elnöknek. A sakktörténet legeredményesebb női játékosának megválasztását több ismert közszereplő is javasolta. Újabb kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma az országgyűlésben. A képviselők a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról, a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról tárgyalnak. Ma délig lehet pályázni a felsőoktatási intézményeket fenntartó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságára. A jelentkezők pályázatait az érintett felsőoktatási intézmények szenátusainak bevonásával bírálja el az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Két hét múlva lejárnak a régi könyv alapú személyi igazolványok. A belügyminisztérium arra kérte a családokat, ellenőrizzék idős rokonaik igazolványát. Ha még ilyet használnak, a csere 70 év felett ingyenes. A kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket, a mozgáskorlátozottakhoz pedig házhoz mennek. A hormuzi szoros forgalmát fenyegető iráni katonai célpontokat támadott az Egyesült Államok. A perzsa állam válaszul ismét amerikai támaszpontokat vett célba, Kuvaitban és Bahreinben. A térségben a fontos kereskedelmi útvonalnak számító szoroson visszaesett az áthaladó hajók forgalma. Erdőtűz pusztít Madrid északkeleti részén. A lángok egyelőre nem értek el lakott területeket, de elővigyázatosságból 20 faluból mintegy 800 embert kitelepítettek. Spanyolországban év eleje óta több mint 80 ezer hektár égett le, csaknem kétszer annyi, mint tavaly ilyenkor. Többfelé okozott kárt tegnap a viharos szél elérkező hidegfront. A Balaton déli partjáról Somogy, Komárom-Esztergom és Pest vármegyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett vezetékek miatt kérték a tűzoltók segítségét. Ma a sok napsütés mellett csak a Nyugat-Dunántúlon lehetnek futó záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-23 fok lesz.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most
12: indul a reggel.
11: Jó reggelt!
2: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

Ez a Trio FM Jászberényből 8 percen múlt 8 óra, folytatjuk a hétfő reggelünkhez méghozzá a névnapköszöntő rovatunkkal. Nézzük, kiket ünnepelhetünk ma, július 20-án. Ma az Illéseket köszöntjük névnapjuk alkalmából, persze vannak még további ünnepeltjeink is, így a Marinák, az Eliánák, a Gyöngyik, a Folkosok és a Margaréták is ma ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket, boldog névnapot kívánok! Itt a Trión az ébresztő kedvencek közül, hozom Last Frequency-t és Ali Dőjkezes dalát, ez a Back to You.

0: közlekedési hírekkel folytatjuk. Nézzük, hol kell korlátozásokra számítaniuk a térség útjain. A 31-131-es jelű Jászberényi déli bekötőúton közművízmű építés miatt félpályás lezárás van érvényben a jobb oldalon, így ott szakaszosan halad a forgalom. A 32-26-os úton Jászalsó-Szentgyörgy és Tisztasügy között útépítési munkátok vannak, így szintén félpályás korlátozásokra számítatnak az erre közlekedők. Emellett Tápióztető és Tápióbicske között a 31-14-es úton kábelépítési munkák miatt útszűkület nehezíti a közlekedést mindkét irányban.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáros születik.
1: Július 20-a van, nézzük, milyen történelmi események és évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz. 57 évvel ezelőtt, 1969-ben ezen a napon ért holdat az Apollo 11 leszálló egysége, és Neil Armstrong első emberként lépett a hold felszínére. Ekkor hangzott el a híres mondat, mely szerint ez egy kis lépés az embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. A holdraszállás emlékére július 20-án tartják a hold napját. A magyar vonatkozású évfordulókból sincs hiány. 1590-ben éppen ezen a napon készült el az első teljes magyar nyelvű biblia fordítás, a Károlyi Biblia, amelyet Vizsolyban nyomtattak ki, és amely ma már a hungarikumok sorát gyarapítja. Érdemes felidéznünk Sir Edmund Hillary nevét is, aki 1919-ben született ezen a napon, és aki a serpájával, Tenzing Norgyal-jel elsőként hódította meg a föld legmagasabb csúcsát, a Mount Everestet.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáros

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás. Különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Trio FM reggeli starter,
1: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trio FM játszbereinkből megpróbálom a hétfő délőtöt feldobni egy friss dallal. Megérkezett múlt hét pénteken a Bleach Jungle formáció legfrissebb kislemeze, a Someday Somewhere. Ez a fülbemászó szám az utolsó ízelítő a zenekar augusztus 11-én érkező Sunshine című új stúdióalbumáról. Az anyagról korábban már hallottuk a Carry On és a The Wave című dalokat is. Az új albumot egy hatalmas világkörüli turné követi majd, a friss számokhoz készült látványos koreográfiájú videoklip pedig már elérhető a zenekar hivatalos YouTube csatornáján. Érkezik a Someday Somewhere, méghozzá a Jungle formációtól, egyenesen Angliából.

0: Ez a Trio FM Jászberényből ezen a héten is segítettünk véradással itt a járságban. Már is mondom, mikor és hol lehet vért adni a héten. Ma, július 20-án, hétfőn Jászapátén a művölődési házban várják a véradókat 13 és 16 óra 30 között. Július 24-én pénteken János Hidára érkezik majd a véradás. Ott a közösségi ház és könyvtárban adhatnak vért 13.30 és 16 óra 30 között. A jelentkezéshez feltétlenül vigyék magukkal a személyigazolványukat, lakcímkártyájukat, illetve a tajkártyájukat is. Ne feledjék, minden csak számít. Köszönöm, ha segítenek.
1: A Jászság kedvencei éjjel-nappal.
2: Trio FM. Melletted szól.

0: Ez a Trio FM Jászberényből. Képzeljék, ismét divatba jöttek a digitális fényképezőgépek, bár a mai okostelefonok kamerái rendkívül modernek, sokan mégis visszatérnek a klasszikus kompakt gépekhez. A szakértők szerint a népszerűségük titka nem feltétlenül a tökéletes képminőségben rejlik, hanem abban a nyers, spontán hangulatban, amit nyújtanak. A vakus buli fotók és a kis és szemcsés nyaralási emlékek a 2000-es évek nosztalgikus világát idézik, amikor a futódás még nem a közösségi oldalakról, hanem a pillanat megörökítéséről szólt. A piacon jelenleg az olcsóbb táskában is könnyen elférő fesztiválgépektől kezdve a komolyabb utazási modellekig széles a kínálat, így mindenki megtalálhatja a stílusának megfelelő eszközt. Itt a Trion pedig érkezik egy kis ízelítő a következő óránk nyitódalából. David Guetta és a One Republic közösét hozom majd a 9-es híreket követően, majd itt lesz a programajánlós összeállításunk. Rádiózzunk együtt továbbra is, indítsuk együtt a hetet jó zenékkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: frissautó.hu.
4: Minden, ami az autódhoz kell.
3: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
4: csajos cuccok.
3: Mindened az autód.
4: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
3: frissautó.hu. Itt vagy már.
4: Motorosoknak is.
5: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj. Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
6: Megszűnt Súlyog Tamás államfő megbízatása, Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot. Folytatódik az enyhe idő zivatarokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében éjfélkor megszűnt Súlyog Tamás államfő megbízatása. A törvényhozásnak 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Addig ideiglenesen Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az erről szóló előterjesztésről ma szavazhatnak a képviselők a parlamentben. Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter. A kormányfő ma találkozik a sakktörténet legeredményesebb női játékosával, hogy egyeztessen vele arról, vállalná-e az államfői tisztséget az új alkotmány elfogadásáig. Magyar Péter úgy fogalmazott, az országnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A hallgatók érdekeit szolgálja a felsőoktatási intézményeket fenntartó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésének átalakítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter. Görög Márta közölte, a lépés helyreállítja az egyetemi autonómiát, valamint visszaadja és megerősíti az egyetemi szenátusok jogköreit. Idén nyáron több száz balatoni táborba várják a gyerekeket, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A vakáció alatt elérhető tókörnyéki program kínálatára az 50 és 250 ezer forint közötti sávban változik, függően a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Az ott alvós étkezést is magában foglaló táborok általában heti 100-250 ezer forintba kerülnek. A napközis programok ennél jóval olcsóbbak. Az Egyesült Királyságban ma veszi át a miniszterelnöki tisztséget Andy Burnham, a kormányzó munkáspárt új vezetője, Keir Starmertől. A leköszönő kormányfő előtte még formálisan bejelenti lemondását harmadik Károly királynak. Az uralkodó ezután bízza meg a volt manchesteri polgármestert az új brit kormány megalakításával. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, miután a döntőben 1-0-ra legyőzte a címvédő argentinokat. A győztes találatot a csereként beálló Ferran Torres lőtte a 106. percben. A legjobb játékosnak járó aranylabdát a győztes válogatott kapitánya Rodri kapta. A szintén spanyol Unai Simon lett a legjobb kapus, míg Pau Cubarsi a legjobb fiatal játékos. A gólkirály címért aranycipőt a bronzmérkőzéseken duplázó francia Kylian Mbappé érdemelte ki. Ma a sok napsütés mellett csak a Dunántúlon lehetnek futózáporok, zivatarok, a szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután általában 26-31 fok, este 18-23 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trio FM, a Helyesség rádiója. Egy hasznos egészségmegőrző programra hívom fel figyelmüket. Ma délután 6 órakor ismét megtartják a Séta az orvossal elemezésű ingyenes eseményt itt Jászberényben. A gyülekező a Szent Erzsébet kórház régi bejárat előtt lesz. A hónap témája a jó alvás, a nagyjából egy órás könnyű sétát pedig dr. Földházi Krisztina háziorvos, belgyógyász és életmódorvos vezeti. A program teljesen ingyenes, kezdőknek és minden korosztálynak ajánlott, aki tenni szeretne az egészségért és a jó alvásért. Tartsanak tehát a doktornővel 18 órától.
1: A reggel is mellettet szól.
2: Trio FM, reggeli starter.

0: közlekedési hírekkel folytatjuk. Nézzük, hol kell korlátozásokra számítaniuk a térség útjain. A 31-131-es jelű Jászberényi déli bekötőúton közművízmű építés miatt félpályás lezárás van érvényben a jobb oldalon, így ott szakaszosan halad a forgalom. A 32-26-os úton Jászalsó-Szentgyörgy és Tisztasúly között útépítési munkátok vannak, így szintén félpályás korlátozásokra számítatnak az erre közlekedők. Emellett Tápió-Szecső és Tápió-Bicske között a 31-14-es úton kábelépítési munkák miatt útszűkület nehezíti a közlekedést mindkét irányban.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: 10 a pontos idő, ami azt jelenti, hogy a stúdiót most át is adom Szendi Hajninak, következnek a Trio FM legfrissebb helyi hírei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Házhoz jön az ügyintézés. Ismét adhatunk vért Vármegyénkben. Ismét megszervezik a Magyarok Kenyere programot. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Útnak indul a héten is a kormányablakbusz, július 20-a és 24-e között Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A mobil ügyfélszolgálat 5 nap alatt összesen 15 településre látogat el, így a kisebb települések lakóinak sem kell messzire utazniuk a leggyakoribb hivatalos ügyek elintézéséhez. A megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a buszban egyebek mellett személyigazolvánnyal, lakcímkártyával és ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyeket is intézhetnek az érdeklődők. Emellett más kormányablakban elérhető szolgáltatásokkal is várják az ügyfeleket. Ma Tiszasas, Csépa, Szelevény a helyszín, kedden Tiszaigar, Tiszaőrs és Nagy Iván, szerdán Kenderes, Beregfürdő és Kunmadaras, csütörtökön Jászkísér, Jászszentandrás és Jász Ivány, Jászkíséren az önkormányzati hivatalhoz várják az ügyintézőket 9:30-tól 10-ig, Jászszentandrásnál is az önkormányzati hivatal lesz a helyszín 10:30-tól délig, Jász Iványban pedig szintén az önkormányzatnál lehet ügyet intézni 1:30-tól 2-ig. Pénteken Jász Dózsa következik a polgármesteri hivatal 3:49-tól 4:11-ig, Jász Jákóhalmán a községháza 10:30-tól délig, és Jász Telek lesz az utolsó állomás a héten, önkormányzati hivatal a helyszín 1:45-tól 2:45-ig. A következő napokban is adhatunk vért, fontos, hogy mielőtt elindul nyújtani a karját, a helyszínt és az időpontot ellenőrizze a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n. Nos, ma Jászapátin a Pályér Antal Művelődési Házban lehet vért adni, holnap Karcagon, ezt követően 21-én, szintén kedden Kisújszálláson, 22-én Szolnokon a Területi Vérellátó Intézetbe várják a véradókat, 23-án Fegyverneken a Művelődési Házba, 24-én pedig a János Hidai Közösségi Ház lesz a kitelepült véradás helyszíne. Városi ünnepség keretében traktoros és lovas hagyományőrző felvonulással vette kezdetét idén a Magyarok Kenyere program Jász-Nagykun-Szolnoki búza gyűjtése Besenyszögön. Az elmúlt évben nagyságrendileg 800 tonna lisztet sikerült kiosztani a gazdáknak köszönhetően. A Magyarok Kenyere 15 millió búzasem program keretében megyénkben Besenyszögön kezdődött az adománygyűjtés. Az összegyűjtött búzákból készült őrölt lisztet a határainkon innen és túlműködő gyermek és családsegítő szervezetek részére fogják majd átadni. A jótékonysági mozgalom még 2011-ben indult, és társadalmi bázisa évről évre szélesebb. A felajánlók száma folyamatosan nő, írja a Szoljon. A kezdeményezés megbecsültségét mutatja, hogy a példaértékű Nemzet Egyesítő Szolgálatért 2018. szeptember 29-én Magyar Örökség díjjal tüntették ki. Első alkalomban 2014-ben szervezte meg Jász-Nagykun-Szolnok megye a búzagyűjtő ünnepét. Azóta megye gazdái segítik évről évre a programot, ezért minden évben más-más település kérnek fel házi gazdának. Besenyszög polgármestere Balogh Zoltán azt mondta, a településük 26 éve ünnepel falunapot, ebből 13 éve városnapot. Több alkalommal sem valósulhatott volna meg a rendezvény, ha nincs közös gondolkodás, összefogás, megvalósítás. Hasonlóan a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programhoz tette hozzá. Megköszönte a gazdáknak, vállalkozóknak, egyéni segítőknek, hogy élményekben gazdag programokat tudnak ma is nyújtani a vendégeknek és a helyieknek. Megköszönte, hogy idén Besenyszög adott otthont az ünnepélyes búza összeöntésnek. A búzagyűjtés ma már egy hagyomány, amelyet több mint 15 éve ünneplünk ebben a formában. Eljutottunk odáig, hogy várjuk a búza összeöntést, mint az összetartozás, a segítségnyújtás szimbólumát. Sajnos ebben az évben a szárazságnak köszönhetően nem volt ritka Besenyszögön a 2 tonna alatti átlagtermés. Ennek ellenére a hagyomány tovább erősödik, mondta Balogh Zoltán hozzátéve. A 15 millió búzaszemnek jelképes értelme van. 15 millió búzaszem, 15 millió magyar. Sikeres és rendkívül gyors intézkedéssel zárult egy lopási ügy Jászsa Pátin. A közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően szinte azonnal fülön csípték a jogsértőket. A kukalopás Jászsa Pátin végül tehát kudarccal zárult a tolvajnak. Nos, a mohóedényt próbálták meglovasítani Jászsa Pátin. A helyi közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően azonnal fülön csípték a jogsértőket. Egy zöld színű műanyag mohó hulladékgyűjtő edény áll a családi ház előtti járdán, illusztrálva a kuka lopást. A Jászsa Páti közterület felügyelet tájékoztatása szerint a gyors lebukást egy pontos lakossági bejelentés alapozta meg. A bejelentő jelezte, két személy egy frissen kiosztott mohó kukát húz végig a nyílt utcán. Az egyenruhások késlekedés nélkül a megadott helyszínre siettek, és feltartóztatták a gyanúsítottakat. Az ország nagyobb részén szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőtakaró. Az utolsó csapadékgócok is elhagyják hazánkat, kelet felé száraz lesz az idő. A nyugati-délnyugati tájakon néhol zápor vagy kisebb zivatar azért még előfordulhat. A csúcsértékek általában 26 és 31 fok között várhatóak, de a nyugati határszélen ennél pár fokkal alacsonyabb maradhat a maximum. Körzetünkben délután 30 fok lesz, sok napsütéssel, de időnként élénk 40 km/h széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Ez a Trigu FM, a Jelszág rádiója. Ittas vezetők elleni akciót tartottak a rendőrök itt Jászberényben. A helyi kapitányság munkatársai július 17-én finnmódszeres ellenőrzést végeztek a Dózsa-György úton, ahol két ittas sofőr szűrte ki a forgalomból. A hatóságok emlékeztetnek, hogy az elmúlt két hétben összesen 8 ittas járművezetővel szemben kellett intézkedniük a Jászberényi járásban. Egyúttal felhívták arra is a figyelmet, hogy a zéró tolerancia az elektromos kerékpárral és az elektromos rollerrel közlekedőkre is vonatkozik, így alkoholfogyasztás után ezekre az eszközökre sem szabad felülni. Vigyázzanak magukra és egymásra az utakon!

Rádió FM-et hallgatják, sztárhírekkel folytatjuk. Drasztikus külső váltással lepte meg a rajongóit Will Smith. Az 57 éves színész teljesen kopaszra borotválta a fejét, így jelent meg a napokban egy monakói elektromos hajóversenyen, ahol saját csapata is rajthoz állt. Új megjelenése azért is különleges, mert felesége, Jade Pinkett Smith évek óta hajhullást okozó autoimmun betegséggel küzd. A házaspár magánélete egyébként ismét a figyelem középpontjába került, miután az interneten élesen bírálták a színész feleségét egy párizsi autogramosztás során mutatott, sokak szerint hűvös viselkedése miatt. Will és Jada bár korábban külön váltak, a hírek szerint jelenleg ismét együtt élnek. S ha már szóba került Will Smith, akkor meg is hallgatunk itt a reggeli starterben tőle egy felvét.

0: Már is 10 óra hallgatjuk a legfrissebb híreket az MTHír szolgálat jóvoltából. Előtte még elmondom, milyen finomságokkal készülnek hétfőn a Jászberényi éttermek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Jászberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Jászberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
4: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
5: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
6: Ez a menüajánló.
0: A karavánunk kiszolgáló étterem ajánlata hétfőn alföldi húsleves, hidegalmaleves, rakott húsos karfiol, magyaros sertéstokány főtésztával, békönnel, gombával, sajttal töltött hérce, rántott csirkemell, rántott sajt és plekváros nudli. A karaván önkiszolgáló éttermet hívhatjuk az 57-406-710-es telefonszámon. A Hello Berény parkoló háromfogásos ebéd menüjében hétfőn saláta zöldalmával, gorgonzolával és érlelt sertéstarjával, paradicsomos risotto rukkolával, parmezánnal és pestóval. A menühöz jár még desszert vagy kávé is. A Hello Berény parkoló ebédmenüje gluténmentes alapanyagokból készül és hozzáadott cukrot nem tartalmaz. A menüt kérhetjük helyben fogyasztásra, illetve elvitelre is. Az Aranykanál étterem is várja vendégeit, náluk jársági bableves és vegyes gyümölcsleves készül. A mai menüsorban sült lapocka petrezselymes burgonyával, vegyes vágottal, mozzarellával, sonkával töltött csirkemell, rizssel, párolt zöldséggel. Készül még rántott sajt, megymártás rántott csirkével, krumplis tészta, a vega menüben pedig rántott mackó sajt kukoricás rizssel. Két elérhetőség az Aranykanál étteremhez 57-403-290 és 20-470-37-33. A Sói Hotel új napi menüjében húsgaluskaleves, csikós tokány tésztával, eltűnt még vegyes gyümölcslevest is, a húsmentes ajánlatban sajtos tejfölös tészta. További főételeik közül pedig kínálnak sertéspörköltet, milánói spagettit sajttal gazdagon, sonkás kukoricás csirkét nyokkival, készül még Hawaii csirkemell és pankó morzsás hércemell is. Elérik a Sólyom Hotelt az 57-401-267-es telefonszámon. A Pipacs étterem finomságai hétfőn lencseleves, tavaszi leves, borsmártásos sertésszelet párolt rizssel, eszterházi tokány tésztával, lemmagos csirkemell rizibizivel és hagymás rostélyos hasább burgonyával. A Pipacs étterem várja hívásunkat 57-405-510. A Firpo Pizzeria hétfői napi ajánlatában pedig gyrosztál, a napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában. A Bírs kávézó és bisztró ajánlata a csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves és palócgulyás. A főételek közül kérhető az A-menüben rántott csirkemell rizibizivel, a B-menüben Holstein szelet, a séf ajánlatában pedig pulyka saslik zöldségekkel. Kérhetünk komplet menüt is, a Bírs kávézó és bisztró elérhetősége 0620-240-40-40.
6: Ez volt a menü ajánló.
5: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
7: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés, többeli okozott károkat a viharos szél. Marad az enyhe idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalnak a képviselők az országgyűlés ma kezdődő kétnapos rendkívüli ülésén. A jelenlévők arról is döntenek, hogy melyik alelnök veheti át ideiglenesen a házelnök feladatait, amíg Forsthoffer Ágnes az államfői jogköröket gyakorolja a Súlyog Tamás távozása miatt. A délután 1 órakor kezdődő ülésen Magyar Péter miniszterelnök is felszólal. több mint 100 000-en töltötték ki 3 nap alatt a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a jelentős érdeklődés azt mutatja, a téma sok embert foglalkoztat. A kérdőívben egyebek mellett az illegális utcai versenyzésről, a kirívó gyorshajtás szigorú büntetéséről, az átlagsebességmérés bevezetéséről és az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét. Emlékművet avattak Oszlóban a 15 évvel ezelőtt történt szélsőjobboldali merényletek áldozatainak. 2011. július 22-én 69 embert, többségében fiatalokat gyilkolt meg politikai és vallási okokból Anders Breivik, a baloldali munkáspárt ifjúsági táborában. Előzőleg Oszló kormányzati negyedében autóba rejtett pokolgépet hozott működésbe, a robbanásban 8-an haltak meg. A tömeggyilkosra a Norvégiában adható 21 éves maximális büntetést szabták ki. Már több mint 160 000-en végezték el a világ első tájfunokat szimuláló központjának képzéseit. A kelet-kínai tartományban található létesítményben képesek akár 165 kilométeres széllökéseket és özönvízszerű esőt is szimulálni, hogy felkészítsék a résztvevőket a szélsőséges helyzetekre. A következő években további 5 központot terveznek építeni, amelyekben már földrengésre és tűzvészre is lesz szimulációs gyakorlat. Itthon többfelé okozott károkat tegnap a viharos széllel érkező hidegfront. A Balaton déli partjáról, Somogy, Komárom-Esztergom és Pest vármegyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett vezetékek miatt kértek segítséget.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
7: A sok napsütés mellett csak a Nyugat-Dunántúlon lehetnek ma futózáporok, zivatarok, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Délután általában 26-31 fok, este 18-23 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

10 óra múlt köszöntöm Önöket, remélem, hogy jól telik a hétfő délőttjük. Folytatjuk most egy zenei hírrel. Augusztus 8-án újra színpadra áll a Heaven Street 7 a Budapest Parkban, ahol a koncert különleges vendége Lovasi András lesz, de fellép majd a zenekar két korábbi tagja, Kis Endi és Balczer Gábor is. A nagy visszatérés alkalmából a streaming platformokra is felkerült a formáció és Lovasi közös a Konyhámban című 2013-as dala, amely eddig csak a videó megosztón volt elérhető. Itt a trión folytatjuk a visszatérő csapattal, a Heaven Street 7 játszik.

a tout cassé. Pour rien. Il ne pourra plus jamais me toucher.

Ez a Trio FM jelzvenényből jelentős változások jöhetnek a meghibásodott fogyasztási cikkek javítási feltételeiben hazánkban. A kormány társadalmi egyeztetése bocsátotta azt a rendelettervezetet, amelyet az Európai Unió javításhoz való jogról szóló irányelvét ülteti át a hazai jogrendbe. A javaslat célja, hogy a vásárlók a csere helyett inkább a javítást válasszák, csökkentve ezzel a hulladék mennyiségét. A tervezet egyik legfontosabb újdonsága, hogyha önök a jótállási időn belül a csere helyett a javítás mellett döntenek, a kellékszavatosság igény 2 éves elévülési ideje egyszeri alkalommal 12 hónappal, vagyis 1 teljes évvel meghosszabbodik. A gyártóknak a jótállási idő lejárta után is biztosítaniuk kellene a javítás lehetőségét, akár ingyen, akár ésszerű díj ellenében. A szabályozás a gyártókra is szigorú kötelezettséget róna, ésszerű áron kellene biztosítaniuk a pótalkatrészeket, és a honlapjukon kötelezően fel kellene tüntetni a javítás irányadó díjait. Emellett tilos lenne hardveres vagy szoftveres trükkökkel megnehezíteni a javítást, és a gyártó nem tagadhatná meg a munkát azért, mert a készüléket korábban egy független szervizben javították. Bevezetnének egy egységes, ingyenes európai javítási adatlapot is, amely pontosan tartalmazná a hiba leírását, a javítás maximális árát és várható időtartamát. 2027. júliusának végén egy online kereső platform is elindulna a javító műhelyek könnyebb megtalálására. A tervezetet szombatig lehet véleményezni, a szabályok többsége pedig a tervek szerint 2026. augusztus 31-én lépne hatályba.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
5: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
6: Ez a menüajánló.
7: A karavánunk kiszolgáló étterem ajánlat a hétfőn alföldi húsleves, hidegalmaleves, rakott húsos karfiol, magyaros sertéstokány főtésztával, békönnel, gombával, sajttal töltött hérce, rántott csirkemell, rántott sajt és plekváros nudli. A karaván önkiszolgáló éttermet hívhatjuk az 57-406-710-es telefonszámon. A Hello Berény parkoló háromfogásos ebéd menüjében hétfőn saláta zöldalmával, gorgonzolával és érlelt sertéstarjával, paradicsomos risotto rukkolával, parmezánnal és pesztóval. A menühöz jár még desszert vagy kávé is. A Hello Berény parkoló ebédmenüje gluténmentes alapanyagokból készül és hozzáadott cukrot nem tartalmaz. A menü kéretjük helyben fogyasztásra, illetve elvitelre is. Az Aranykanál étterem is várja vendégeit, náluk jársági bableves és vegyes gyümölcsleves készül. A mai menüsorban sült lapocka petrezselymes burgonyával, vegyes vágottal, mozzarellával, sonkával töltött csirkemell, rizssel, párolt zöldséggel. Készül még rántott sajt, megymártás rántott csirkével, krumplis tészta, a vega menüben pedig rántott mackó sajt kukoricás rizssel. Két elérhetőség az Aranykanál étteremhez 57-403-290 és 20-470-37-33. A Sólyom Hotel új napi menüjében húsgaluskaleves, csikós tokány tésztával, eltűnt még vegyes gyümölcslevest is, a húsmentes ajánlatban sajtos tejfölös tészta. További főételeik közül pedig kínálnak sertéspörköltet, milánói spagettit sajttal gazdagon, sonkás kukoricás csirkét nyokkival, készül még Hawaii csirkemell és pankó morzsás ércemell is. Elérik a Sólyom Hotelt az 57-401-267-es telefonszámon. A Pipacs étterem finomságai hétfőn lencseleves, tavaszi leves, borsmártásos sertésszelet párolt rizssel, eszterházi tokány tésztával, lemmagos csirkemell rizibizivel és hagymás rostélyos hasább burgonyával. A Pipacs étterem várja hívásunkat 57-405-510. A Firpo Pizzeria hétfői napi ajánlatában pedig gyrosztál, a napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában. A Bírs kávézó és bisztró ajánlata a csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves és palócgulyás. A főételek közül kérhető az A-menüben rántott csirkemell rizibizivel, a B-menüben Holstein szelet, a séf ajánlatában pedig pulyka saslik zöldségekkel. Kérhetünk komplet menüt is, a Bírs kávézó és bisztró elérhetősége 0620-240-40-40.
6: Ez volt a menü ajánló.
5: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Ismét adhatunk vért Vármegyénkben. Házhoz jön az ügyintézés. Ismét megszervezik a Magyarok Kenyere programot. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A következő napokban is adhatunk vért, fontos, hogy mielőtt elindul nyújtani a karját, a helyszínt és az időpontot ellenőrizze a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n. Nos, ma Jásza Pátina Pályér Antal Művelődési Házban lehet vért adni, holnap Karcagon, ez követően 21-én, szintén kedden Kisújszálláson, 22-én Szolnokon a Területi Vérellátó Intézetbe várják a véradókat, 23-án Fegyverneken a Művelődési Házba, 24-én pedig a János Hidai Közösségi Ház lesz a kitelepült véradás helyszíne. Útnak indul a héten is a kormányablakbusz július 20-a és 24-e között Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A mobil ügyfélszolgálat 5 nap alatt összesen 15 településre látogat el, így a kisebb települések lakóinak sem kell messzire utazniuk a leggyakoribb hivatalos ügyek elintézéséhez. A megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a buszban egyebek mellett személyigazolvánnyal, lakcímkártyával és ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyeket is intézhetnek az érdeklődők. Emellett más kormányablakban elérhető szolgáltatásokkal is várják az ügyfeleket. Ma Tiszasas, Csépa, Szelevény a helyszín, kedden Tiszaigar, Tiszaőrs és Nagy Iván, szerdán Kenderes, Berekfürdő és Kunmadaras, csütörtökön Jászkísér, Jász-Szentandrás és Jász-Ivány, Jászkíséren az önkormányzati hivatalhoz várják az ügyintézőket 9-től 10-ig, Jász-Szentandrásnál is az önkormányzati hivatal lesz a helyszín 10:30-től délig, Jász-Iványban pedig szintén az önkormányzatnál lehet ügyet intézni 13-től 14-ig. Pénteken Jász Dózsa következik a polgármesteri hivatal 3:49-től 4:11-ig, Jász Jákóhalmán a községháza 10:30-től délig, és Jász Telek lesz az utolsó állomás a héten, önkormányzati hivatal a helyszín 13:45-től 14:42-ig. Városi ünnepség keretében traktoros és lovas hagyományőrző felvonulással vette kezdetét idén a Magyarok Kenyere program Jász-Nagykun-Szolnoki búza gyűjtése Besenyszögön. Az elmúlt évben nagyságrendileg 800 tonna lisztet sikerült kiosztani a gazdáknak köszönhetően. A Magyarok Kenyere 15 millió búzasem program keretében megyénkben Besenyszögön kezdődött az adománygyűjtés. Az összegyűjtött búzákból készült őrölt lisztet a határainkon innen és túlműködő gyermek és családsegítő szervezetek részére fogják majd átadni. A jótékonysági mozgalom még 2011-ben indult, és társadalmi bázisa évről évre szélesebb. A felajánlók száma folyamatosan nő, írja a Szoljon. A kezdeményezés megbecsültségét mutatja, hogy a példaértékű nemzet egyesítő szolgálatért 2018. szeptember 29-én Magyar Örökségdíjjal tüntették ki. Első alkalomban 2014-ben szervezte meg Jász-Nagykun-Szolnok megye a búzagyűjtő ünnepét. Azóta megye gazdái segítik évről évre a programot, ezért minden évben más-más település kérnek fel házi gazdának. Besenyszög polgármestere Balogh Zoltán azt mondta, a településük 26 éve ünnepel falunapot, ebből 13 éve városnapot. Több alkalommal sem valósulhatott volna meg a rendezvény, ha nincs közös gondolkodás, összefogás, megvalósítás. Hasonlóan a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programhoz tette hozzá. Megköszönte a gazdáknak, vállalkozóknak, egyéni segítőknek, hogy élményekben gazdag programokat tudnak ma is nyújtani a vendégeknek és a helyieknek. Megköszönte, hogy idén Besenyszög adott otthont az ünnepélyes búza összeöntésnek. A búzagyűjtés ma már egy hagyomány, amelyet több mint 15 éve ünneplünk ebben a formában. Eljutottunk odáig, hogy várjuk a búza összeöntést, mint az összetartozás, a segítségnyújtás szimbólumát. Sajnos ebben az évben a szárazságnak köszönhetően nem volt ritka Besenyszögön a 2 tonna alatti átlagtermés. Ennek ellenére a hagyomány tovább erősödik, mondta Balogh Zoltán hozzátéve, a 15 millió búzaszemnek jelképes értelme van, 15 millió búzaszem, 15 millió magyar. Sikeres és rendkívül gyors intézkedéssel zárult egy lopási ügy Jászapátin. A közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően szinte azonnal fülön csípték a jogsértőket. A kukalopás Jászapátin végül tehát kudarccal zárult a tolvajnak. Nos, a mohóedényt próbálták meglovasítani Jászapátin. A helyi közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően azonnal fülön csípték a jogsértőket. Egy zöld színű műanyag mohó hulladékgyűjtő edény áll a családi ház előtti járdán, illusztrálva a kuka lopást. A Jászapáti közterület felügyelet tájékoztatása szerint a gyors lebukást egy pontos lakossági bejelentés alapozta meg. A bejelentő jelezte, 2 személy egy frissen kiosztott mohú kukát húz végig a nyílt utcán. Az egyenruhások késlekedés nélkül a megadott helyszínre siettek, és feltartóztatták a gyanúsítottakat. Az ország nagyobb részén szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőtakaró. Az utolsó csapadékgócok is elhagyják hazánkat, kelet felé száraz lesz az idő. A nyugati-délnyugati tájakon néhol zápor vagy kisebb zivatar azért még előfordulhat. A csúcsértékek általában 26 és 31 fok között várhatóak, de a nyugati határszélen ennél pár fokkal alacsonyabb maradhat a maximum. Vételkörzet területünkben délután 30 fok lesz, sok napsütéssel, de időnként élénk 40 km/órás széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trio FM Jászberényből folytatjuk programajánlattal. A Jászberény Egészségfejlesztési Iroda ingyenes egészségmegőrző programokat kínál a közeljövőben, melyekre szeretettel várják az érdeklődőket. Július 20-án hétfőn 18 órakor indul a közös séta a Szent Erzsébet kórház régi bejáratától. A havi rendszerességű körülbelül másfél órás közvetlen programot dr. Földházi Krisztina háziorvos életmódorvos vezeti. A részvétel biztonságos és minden korosztálynak ajánlott. Július 22-én szerdán délelőtt 10 és délután 2 óra között a Jászberényi Belvárosi Strand és Termálfürdőben a mentális egészség és a stresszkezelés áll majd a fókuszban. 11 órától interaktív előadást hallgathatnak meg a felnőttek, miközben a 6 és 11 év közötti gyermekeket játékos lelki akadálypálya várja ajándékkártyákkal. Július 24-én pénteken a reggeli órákban a Jászberényi piacon találkozhatnak a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda munkatársaival. Gyakorlatias, hűsítő tippeket kaphatnak a hidratációról és a tűzhely nélküli ételekről. Emellett receptkártyákat is fotózhatnak a telefonjukkal.
1: 97.7 Trio FM. Mellette szól.

FM Jazzbrainből. A reggeli starterünk a végéhez érkezett, de hamarosan indulunk a napközben magazinunkkal. Egy nemzetközi hírű szellemi műhelynek ad otthont Jazzbrain. Itt tartják ugyanis azt az intenzív nyári felkészítő tábort, ahol az ország legtehetségesebb diákjai versengenek azért, hogy bekerüljenek a nemzetközi csillagászati és asztrofizikai olimpiára utazó magyar válogatottba. A napközben műsorunkban részletesen bemutatjuk majd a Jászberényben zajló szakmai munkát, megszólal majd Kuruc Márta, a tábor koordinátora, Varga Vázsony szakmai vezető, valamint Kis Ágoston 11. osztályos tanuló is, aki már másodszor vesz részt ezen a kőkemény megmérettetésen. A részleteket hozzuk majd 11 óra után a napközben magazinban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Folytatódnak az országgyűlés rendkívüli ülései, sokan kitöltötték a közlekedés biztonsági kérdőívet. Marad a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A miniszterelnök beszédével kezdődik ma délután 1 órakor az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A napi rend előtti felszólalások után a képviselők kijelölik a házelnök helyettesét, valamint tárgyalnak a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról. A kormány szerint több korrupciós ügyben akadályozta a felelősségre vonást az Alkotmánybíróság leköszönő elnöke, korábbi legfőbügyész. Az alaptörvény 17. módosításával, benne az alkotmánybírák 70 éves korhatárával, ugyanakkor megszűnt Polt Péter védettsége, így el kell számolni a legfőbügyészként végzett munkájával a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal előtt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter tegnapi bejegyzésére Polt Péter úgy reagált: az ártatlanság vélelme mindenkit megillető alapjog, nem politikai szívesség. Több mint 100 000-en töltötték ki 3 nap alatt a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, tájékoztatott Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kérdőívben egyebek mellett az illegális utcai versenyzésről, a kirívó gyorshajtás szigorúbb büntetéséről, az átlagsebességmérés bevezetéséről és az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét. 2 hét múlva lejárnak a régi könyv alakú személyi igazolványok. A belügyminisztérium arra kérte a családokat, ellenőrizzék idős rokonaik igazolványát. Ha még ilyet használnak, a csere 70 év felett ingyenes. A kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket, a mozgáskorlátozottakhoz házhoz mennek. Több mint 1000 doboz potencia növelőt és hormoninjekciót találtak egy lakókocsiban a pénzügyőrök. A bolgár járművet az M5-ös autópályán ellenőrizték. A készítményeket megfelelő okmányokkal, speciális bizonylattal, elkülönítve és hűtve kellett volna szállítani. Így felvetődött a gyanú, hogy azok hamisítványok. Eljárás indult ez ügyben. Vonatpótlóbusz közlekedik mától augusztus végéig Vámosgyörgy és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A MÁV buszok menetideje eltér a vonatokétól, ezért az utasok a szokotthoz képest majdnem 1/2 órával később érkeznek Gyöngyösre. A sok napsütés mellett csak a Nyugat-Dunántúlon lehetnek ma futózáporok, zivatarok. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Délután általában 26-31 fok, este 18-23 fok lesz. A Balaton 25, a Belencei-tó 22, a Tisza-tó 27 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. Ezen a héten is segítettünk véradással itt a járságban. Már is mondom, mikor és hol lehet vért adni a héten. Ma, július 20-án, hétfőn Jászapátén a művölődési házban várják a véradókat 13 és 16 óra 30 között. Július 24-én pénteken János Hidára érkezik majd a véradás. Ott a közösségi ház és könyvtárban adhatnak vért 13.30 és 16 óra 30 között. A jelentkezéshez feltétlenül vigyék magukkal a személyigazolványukat, lakcímkártyájukat, illetve a tajkártyájukat is. Ne feledjék, minden csak számít. Köszönöm, ha segítenek.
0: Információk a járság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Különleges szellemi műhelynek ad otthont a városunk. Jászberényben tartják ugyanis azt az intenzív nyári felkészítő tábort, ahol az ország legtehetségesebb diákjai versengenek azért, hogy bekerüljenek a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Olimpiára utazó magyar válogatottba. A Jászberényben zajló szakmai munkáról és a felkészülés állomásairól a tábor koordinátora Kuruc Márta nyilatkozott a Trió FM-nek.
2: Szeptemberben hirdetjük meg az Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászati és asztrofizikai versenyt, amelynek az első három fordulóját novemberben, decemberben és januárban a diákok a saját iskolájukba tudják megírni. Január végén összesítjük a pontszámokat, és ez alapján meghívunk 20-25 főt a döntőbe, ami már harmadik éve volt Jászberényben márciusban. Ekkor lezárul ez a verseny a hazai része, de elindul egy új rész, hiszen van egy nemzetközi csillagászati verseny is, amire felkészítjük a legtehetségesebb diákokat. A márciusi döntő eredményei alapján az első 10-12 diákot szoktuk meghívni a felkészülő keretbe, és számukra egy intenzív felkészítési folyamatot tettünk össze. A tábor végén tudunk eredményt mondani, és akkor a legjobb 5 diákot meghívjuk a magyar utazó csapatba, akikkel kimegyünk a Nemzetközi Olimpiára. Jelenleg 9 diákunk van, és 6-7 felkészítő segíti az ő munkájukat.
3: Mennyire népszerű a gyerekek körében a csillagászat sem?
2: Csillagászat irány mindig érdeklődnek a fiatalok és a felnőttek is, mindig nagyon népszerű, hogyha a távcsövet látják, vagy a téma szóba kerül, hiszen látjuk mindig a csillagos eget, és mindenkinek a fantáziája megindul, hogy mi lehet ott, illetve hát gyönyörű. Ugye itt kezdődik az egész. A diákok érdeklődnek, sajnos Magyarországon nincs csillagászati oktatás, benne van ugyan a fizika tananyagban, meg a földrajz tananyagban, de ott inkább ilyen tárgyi ismeretek vannak, mint hogy van a naprendszer, a bolygók vannak benne, stb. Itt ezen a versenyen viszont komoly csillagászati számolásokat kell megoldani a diákoknak, mint ahogy a csillagászkutatók is teszik, tehát hogy ők erre az útra készülnek. Tehát hogy itt már egy speciális csillagászati ismeretre van szükségünk, egy erős fizikai alap és matematikai alapra tudjuk ezt ráépíteni.
3: A nemzetközi mezőnyben hogyan szerepelnek a magyar diákok?
2: Egyre jobban szereplünk. Tavaly 2 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmünk volt, és előző években is már sorra érmeket nyernek a magyar versenyzők, és reméljük, hogy ez még jobban fokozódik, de nincs nyomás rajtunk, mielőtt bárki azt hinné, hogy itt ilyen nagyon kemény edzőtábor van. A diákok egy úton haladnak, és mi segítjük őket ezen az úton, és rajtuk múlik minden, hogy hova tudnak eljutni.
3: Van most Jászberényben a jársági diák a csapatban?
2: Nincs jársági diák, felkészítők között van jársági Kalup Csilla, aki itt végzett ugye a gimnáziumban, és majd tovább csillagász tanulónak, ő majd érkezik a hétvégén, segít a fordulók bevonulásában.
1: A táborban 9 fiatal zseni készül, akiknek a munkáját szakavatott oktatók segítik, de hogyan látja a felkészülést a szakmai vezető, aki korábban maga is versenyzőként jutott ki 3 világversenyre? Varga Vázsony, az ELTE és a Genfi Egyetem asztrofizikusa a felkészítői oldalról és a szoros közösségről mesélt rádiónak.
4: Arra épül ez az egész mozgalom és arra épül a közösségünk, hogy a

0: Szemetről, mert akkor novemberben volt a verseny, szeptemberben indult a Szemet szakkor, ami Budapest Jemet szintű olimpiai szakkor, ami azóta is megy. Szóval igen, itt vagyok már 5 éve ezen az oldalon, 3-4 éve effektíve felkészítés szakmai vezetőjeként, és hát épp annyira élvezem ezt az oldalt is, mint ahogy diákként élveztem az egészet.
1: Szerintem már részt vettél ilyen olimpián, milyen emlékeket érzed ezzel?
0: Hát a Covid kicsit keresztül húzta, de igen, én nekem sikerült 3 diák olimpiára is kijutnom. 2019-ben éppen Magyarország szervezte az olimpiát, kezd helyen volt. Következő évben meg hát online volt az olimpia a Covid miatt, de még úgyis fantasztikus élmény volt kezd helyen azt, hogy hát itthon fogadhattuk a külföldieket, és bár diákok voltunk, mégis csak effektíve kicsit házigazdaként tudtunk viselkedni és viszonylag a többiekhez, és bemutatni az országunkat, a kultúránkat, a szokásainkat. Utána pedig önmagában az, hogy a többi diákkal, ahogy Ágoston is mondta, egy fantasztikus közösséget alkotunk, velük is nagyon-nagyon jó lenni. És aztán tavaly előtt Kolumbiába, tavaly pedig Indiába csapatvezetőként is tudtam menni, és igen, nagyon-nagyon élvezem az egészet csinálni, és nagyon jó nem csak a személyes oldalról is, bár én magam is nagyon sokat tanulok belőle, hanem önmagában az, hogy vissza tudom adni a mostani diákoknak azt, amit 8 évvel ezelőtt az én felkészítőimtől kaptam.
1: És felkészítőként van egy speciális terület, amit te adtál a gyerekeknek?
0: Hát én egy elég mindenes ember vagyok. Most éppen egy 10 perce jöttem ki planetáriumi foglalkozás tartásából, észleltetni is szoktam, akár adatfeldolgozás, akár elmélet, szeretek mindent, kicsit mindenes ember vagyok.
1: Most hogy látod, ügyesek a fiúk, lányok, jól felkészültek?
0: Igen. Ahogy mondtam, én is 3-szor vettem részt a Diák Olimpián, most is vannak olyan diákok, akik több évben jönnek vissza. Szóval ebből mindig adódik egy szintkülönbség, illetve minket is kihívás elé állít, hogy annak megfelelő anyagot állítsunk össze minden évben, ami tud a régieknek is újat mondani, de az újaknak is érthető legyen.
2: A jászberényi válogató tábor végén dől el, hogy ki az az 5 legjobb diák, aki képviselti majd hazánkat a nemzetközi olimpián. A feladatok komoly fizikai és matematikai alapokat igényelnek, de a fiatalok állják a sarat. Kis Ágoston 11. osztályos diákkal beszélgettünk, aki már másodszor vesz részt ezen a megmérettetésen.
3: Idén már másodszorra vagyok itt a keretfelkészítésben. Tavaly picit meglepett, hogy bejutottam a döntőbe, de arra rendesen felkészültem és így bejutottam, és az előző évi keretfelkészítés anyagaival már elég könnyű volt idén is bekerülni.
1: Azt mondod, hogy meglepett az, hogy bekerültél. Mennyi felkészülés kell ehhez, hogy valaki résztvevője lehessen egy ilyen versenynek?
3: Hát az első 3 fordulóra én őszintén nem sokat készültem, mivel elég erős fizikai és matek alapjaim vannak, de vannak budapesti szakrök, akkor bárki mehet ingyenesen, és ott nagyon jó felkészülés. Erről én akkor tudtam, amikor már a keretben voltam. Először a csillagászat szeretete volt meg, erősen az elméleti oldalról, és utána azért lett távcsövem, hogy tudjak készülni a versenyre, ahol észlelni is kell. Nagyon jó a közösség, szeretek itt lenni, érdekes előadásokat tartanak a felkészítők, és nyilván a tábor második felében van a válogató verseny, ami után kiderül, hogy ki az az 5 ember, aki mehet az olimpiára.
1: Tudsz, hogy bekerülj?
3: Nem szoktam stresszelni versenyeken, azt nem mondanám, hogy izgulok. Jó esélyeim vannak, nem, egyáltalán nem mondom biztosra, remélem, hogy sikerül.
2: Izgalmas napok állnak tehát a jászberényben táborozó csillagász palánták előtt, mi pedig szurkolunk nekik a nemzetközi megmérettetéshez. Az elmúlt percekben Kárpáti Márta összeállítását hallották.
4: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: Közlekedési hírekkel folytatjuk. Nézzük, hol kell korlátozásokra számítaniuk a térség útjain. A 31-131-es erő Jászberényi déli bekötő úton közművízmű építés miatt félpályás lezárás van érvényben a jobb oldalon, így ott szakaszosan halad a forgalom. A 32-26-os úton Jászalsó-Szentgyörgy és Tisztasúly között útépítési munkátok vannak, így szintén félpályás korlátozásokra számítatnak az erre közlekedők. Emellett Tápió-Szecső és Tápió-Bicske között a 31-14-es úton kábelépítési munkák miatt útszűkület nehezíti a közlekedést mindkét irányban.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Eladná ingatlanát, vagy vásárolni szeretne? Korrektotthon.hu, ahol a döntésből megoldás születik. Már 6 éve segítjük ügyfeleinket korrekt, emberközeli hozzáállással az otthonteremtésben. Legyen szó adásvételről, bérbeadásról, hitelügyintézésről, csokról vagy babaváró hitelről. Mi vagyunk a híd, az eladó és a vevő között. Megbízható háttérrel, bizonyított referenciákkal, szívvel, lélekkel. Korrektotthon.hu, ahol minden egy helyen elérhető. A legjobb megoldás csak egy döntésre van öntől. Forduljon bizalommal szakértő csapatunkhoz. Előzetes időpont egyeztetés céljából keresse honlapunkon telefonos elérhetőségeinket. Korrektotthon.hu, ingatlan és hitelközvetítő iroda Jászberényben, otthonteremtés szívvel, lélekkel.
3: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az Aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az Aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás, különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
4: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menüajánló.
6: A karavánunk kiszolgáló étterem ajánlat a hétfőn alföldi húsleves, hidegalmaleves, rakott húsos karfiol, magyaros sertéstokány főtésztával, békönnel, gombával, sajttal töltött hirce, rántott csirkemell, rántott sajt és plekváros nudli. A karavánunk kiszolgáló étteremet hívhatjuk az 57-406-710-es telefonszámon. A Hello Berény parkoló háromfogásos ebéd menüjében hétfőn saláta zöldalmával, gorgonzolával és érlelt sertéstarjával, paradicsomos risotto rukkolával, parmezánnal és pestóval. A menühöz jár még desszert vagy kávé is. A Hello Berény parkoló ebédmenüje gluténmentes alapanyagokból készül és hozzáadott cukrot nem tartalmaz. A menüt kérhetjük helyben fogyasztásra, illetve elvitelre is. Az Aranykanál étterem is várja vendégeit, náluk jársági bableves és vegyes gyümölcsleves készül. A mai menüsorban sült lapocka petrezselymes burgonyával, vegyes vágottal, mozzarellával, sonkával töltött csirkemell, rizssel, párolt zöldséggel. Készül még rántott sajt, megymártás rántott csirkével, krumplis tészta, a vega menüben pedig rántott mackó sajt kukoricás rizssel. Két elérhetőség az Aranykanál étteremhez 57-403-290 és 20-470-37-33. A Sói Hotel új napi menüjében húsgaluskaleves, csikós tokány tésztával, eltűnt még vegyes gyümölcslevest is, a húsmentes ajánlatban sajtos tejfölös tészta. További főételeik közül pedig kínálnak sertéspörköltet, milánói spagettit sajttal gazdagon, sonkás kukoricás csirkét nyokkival, készül még Hawaii csirkemell és pankó morzsás hércemell is. Elérjük a Sólyom Hotelt az 57-401-267-es telefonszámon. A Pipacs étterem finomságai hétfőn lencseleves, tavaszi leves, borsmártásos sertésszelet párolt rizssel, eszterházi tokány tésztával, lemmagos csirkemell rizibizivel és hagymás rostélyos hasább burgonyával. A Pipacs étterem várja hívásunkat 57-405-510. A Firpo Pizzeria hétfői napi ajánlatában pedig gyrosztál, a napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában. A Bírs kávézó és bisztró ajánlata a csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves és palócgulyás. A főételek közül kérhető az A-menüben rántott csirkemell rizibizivel, a B-menüben Holstein szelet, a séf ajánlatában pedig pulyka saslik grill zöldségekkel. Kérhetünk komplet menüt is, a Bírs kávézó és bisztró elérhetősége 0620-240-40-40.
5: Ez volt a menüajánló.
4: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
7: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Ismét megszervezik a Magyarok kenyere programot. Ismét adhatunk vért Vármegyénkben. Házhoz jön az ügyintézés. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Városi ünnepség keretében traktoros és lovas hagyományőrző felvonulással vette kezdetét idén a Magyarok Kenyere program jásznagykonszolnoki búza gyűjtése Besenyszögön. Az elmúlt évben nagyságrendileg 800 tonna lisztet sikerült kiosztani a gazdáknak köszönhetően. A Magyarok Kenyere 15 millió búzasem program keretében megyénkben Besenyszögön kezdődött az adománygyűjtés. Az összegyűjtött búzákból készült őrölt lisztet a határainkon innen és túlműködő gyermek és családsegítő szervezetek részére fogják majd átadni. A jótékonysági mozgalom még 2011-ben indult, és társadalmi bázisa évről évre szélesebb. A felajánlók száma folyamatosan nő, írja a Szoljon. A kezdeményezés megbecsültségét mutatja, hogy a példaértékű nemzetegyesítő szolgálatért 2018. szeptember 29-én Magyar Örökség díjjal tüntették ki. Első alkalomban 2014-ben szervezte meg Jásznagykonszolnok megye a búzagyűjtő ünnepét. Azóta a megye gazdái segítik évről évre a programot, ezért minden évben más-más település kérnek fel házigazdának. Besenyszög polgármestere Balogh Zoltán azt mondta, a településük 26 éve ünnepel falunapot, ebből 13 éve városnapot. Több alkalommal sem valósulhatott volna meg a rendezvény, ha nincs közös gondolkodás, összefogás, megvalósítás. Hasonlóan a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programhoz tette hozzá. Megköszönte a gazdáknak, vállalkozóknak, egyéni segítőknek, hogy élményekben gazdag programokat tudnak ma is nyújtani a vendégeknek és a helyieknek. Megköszönte, hogy idén Besenyszög adott otthont az ünnepélyes búza összeöntésnek. A búzagyűjtés ma már egy hagyomány, amelyet több mint 15 éve ünneplünk ebben a formában. Eljutottunk odáig, hogy várjuk a búza összeöntést, mint az összetartozás, a segítségnyújtás szimbólumát. Sajnos ebben az évben a szárazságnak köszönhetően nem volt ritka Besenyszögön a 2 tonna alatti átlagtermés. Ennek ellenére a hagyomány tovább erősödik, mondta Balogh Zoltán hozzátéve. A 15 millió búzaszemnek jelképes értelme van. 15 millió búzaszem, 15 millió magyar. A következő napokban is adhatunk vért, fontos, hogy mielőtt elindul nyújtani a karját, a helyszínt és az időpontot ellenőrizze a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n. Nos, ma Jászapátina Pályer Antal Művelődési Házban lehet vért adni, holnap Karcagon, ezt követően 21-én, szintén kedden Kisújszálláson, 22-én Szolnokon a Területi Vérellátó Intézetbe várják a véradókat, 23-án Fegyverneken a Művelődési Házba, 24-én pedig a János Hidai Közösségi Ház lesz a kitelepült véradás helyszíne. Útnak indul a héten is a kormányablakbusz július 20-a és 24-e között Jásznagykonszolnok megyében. A mobil ügyfélszolgálat 5 nap alatt összesen 15 településre látogat el, így a kisebb települések lakóinak sem kell messzire utazniuk a leggyakoribb hivatalos ügyek elintézéséhez. A megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a buszban egyebek mellett személyigazolvánnyal, lakcímkártyával és ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyeket is intézhetnek az érdeklődők. Emellett más kormányablakban elérhető szolgáltatásokkal is várják az ügyfeleket. Ma Tiszasas, Csépa, Szelevény a helyszín. Kedden Tiszaigar, Tiszaőrs és Nagy Iván. Szerdán Kenderes, Berekfürdő és Kunmadaras. Csütörtökön Jászkísér, Jász Szent András és Jász Ivány. Jászkíséren az önkormányzati hivatalhoz várják az ügyintézőket 9:30-10. Jász Szent Andrásnál is az önkormányzati hivatal lesz a helyszín 10:30-11. Jász Iványban pedig szintén az önkormányzatnál lehet ügyet intézni 12:30-2. Pénteken Jász Dózsa következik a polgármesteri hivatal 3:49-4:11, Jász Jákó halmán a községháza 10:30-13, és Jász Telek lesz az utolsó állomás a héten, önkormányzati hivatal a helyszín 12:30-2. Sikeres és rendkívül gyors intézkedéssel zárult egy lopási ügy Jászapátin. A közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően szinte azonnal fülön csípték a jogsértőket. A kukalopás Jászapátin végül tehát kudarccal zárult a tolvajnak. Nos, a mohóedényt próbálták meglovasítani Jászapátin. A helyi közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően azonnal fülön csípték a jogsértőket. Egy zöld színű műanyag mohó hulladékgyűjtő edény áll a családi ház előtti járdán, illusztrálva a kuka lopást. A Jászapáti közterület felügyelet tájékoztatása szerint a gyors lebukást egy pontos lakossági bejelentés alapozta meg. A bejelentő jelezte, két személy egy frissen kiosztott mohukukát húz végig a nyílt utcán. Az egyenruhások késlekedés nélkül a megadott helyszínre siettek, és feltartóztatták a gyanúsítottakat. Az ország nagyobb részén szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőtakaró. Az utolsó csapadékgócok is elhagyják hazánkat, kelet felé száraz lesz az idő. A nyugati-délnyugati tájakon néhol zápor vagy kisebb zivatar azért még előfordulhat. A csúcsértékek általában 26 és 31 fok között várhatóak, de a nyugati határszélen ennél pár fokkal alacsonyabb maradhat a maximum. Vételkörzetünkben délután 30 fok lesz sok napsütéssel, de időnként élénk 40 km/h széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Dél lesz hamarosan a Zsupos Áginak adom át a stafétát, 14 órától vár önökre ma is a délutáni műszak, Ági pedig már is hozza, milyen témákkal találkoztatnak a mai összeállításban.
1: Szia Zsolt! Egy csomó minden lesz a mai adásban, például kiderül majd, hogyan tartsuk távol a szúnyogokat vegyszer nélkül a nyári estéken. Megnézzük, miért érezzük úgy sokan, hogy gyorsabban repül a nyár, mint bármelyik másik évszak. Beszélgetünk arról, hogyan segíthetünk a gyerekeknek jól kezelni az unalmat a nyári szünetben, valamint arról is, mit mondanak a kutatások a kézzel írásról a géppeléshez képest. De szó lesz néhány praktikus nyári mosási trükkről, arról, hogyan érdemes mozogni a kánikulában, hogy az ne ártson, hanem még mindig jót tegyen, a végén pedig egy praktikus témával zárunk, kiderül, hogyan csomagoljunk okosan egy hétvégi kiruccanáshoz. Érdemes lesz velünk tartani, na nem csak a témák miatt, hanem azért is, mert megállás nélkül pörögnek a jásság kedvencei 2-től este 6-ig is a délutáni műszakban. Tartsanak velem!
0: Köszönöm, Ági, jó munkát, szép hetet kívánok neked. Hallgatóinktól most búcsúzom, holnap reggel 7-kor találkozunk, ennyi fér be a hétfő délőtti összeállításunkba. Én Pálinkás Zsolt vagyok, köszönöm figyelmüket!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A True FM hírei.
3: Folytatódnak az országgyűlés rendkívüli ülései, sokan kitöltötték a közlekedés biztonsági kérdőívet. Marad a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A miniszterelnök beszédével kezdődik ma délután 1 órakor az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A napi rendelőtti felszólalások után a képviselők kijelölik a házelnök helyettesét, valamint tárgyalnak a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról. A kormány szerint több korrupciós ügyben akadályozta a felelősségre vonást az Alkotmánybíróság leköszönő elnöke, korábbi legfőbügyész. Az alaptörvény 17. módosításával, benne az alkotmánybírák 70 éves korhatárával, ugyanakkor megszűnt Polt Péter védettsége, így el kell számolni a legfőbügyészként végzett munkájával a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal előtt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter tegnapi bejegyzésére Polt Péter úgy reagált: az ártatlanság vélelme mindenkit megillető alapjog, nem politikai szívesség. Több mint 100 000-en töltötték ki 3 nap alatt a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, tájékoztatott Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kérdőívben egyebek mellett az illegális utcai versenyzésről, a kirívó gyorshajtás szigorúbb büntetéséről, az átlagsebességmérés bevezetéséről és az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét. 2 hét múlva lejárnak a régi könyv alakú személyi igazolványok. A belügyminisztérium arra kérte a családokat, ellenőrizzék idős rokonaik igazolványát. Ha még ilyet használnak, a csere 70 év felett ingyenes. A kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket. Venezuelában 5200 fölé emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma. Hétvégén újabb több mint 100 áldozatot azonosítottak. 50 000 ember továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A katasztrófában 860 épület megrongálódott, minden negyedik teljesen romba dőlt. Már több mint 160 000-en végezték el a világ első tájfunokat szimuláló központjának képzéseit. Az egyik kelet-kínai tartományban található létesítményben képesek akár 165 km/órás széllökéseket és özönvízszerű esőt is előidézni, hogy felkészítsék a résztvevőket a szélsőséges helyzetekre. A következő években további 5 központot terveznek építeni, melyekben már földrengésekre és tűzvészre is lesz szimulációs gyakorlat. Folytatódik a napos idő, csak a Nyugat-Dunántúlon lehetnek futózáporok, zivatarok. A szél több felé megélénkül. Délután 26-31 fok, este 18-23 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Ismét adhatunk vért Vármegyénkben. Házhoz jön az ügyintézés. Ismét megszervezik a Magyarok Kenyere programot. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Sikeres és rendkívül gyors intézkedéssel zárult egy lopási ügy Jánosz Pátin. A közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően szinte azonnal fülön csípték a jogsértőket. A kukalopás Jánosz Pátin végül tehát kudarccal zárult a tolvajnak. Nos, a mohóedényt próbálták meglovasítani Jánosz Pátin. A helyi közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően azonnal fülön csípték a jogsértőket. Egy zöld színű műanyag mohó hulladékgyűjtő edény áll a családi ház előtti járdán, illusztrálva a kuka lopást. A jászapáti közterület felügyelet tájékoztatása szerint a gyors lebukást egy pontos lakossági bejelentés alapozta meg. A bejelentő jelezte, két személy egy frissen kiosztott mohú kukát húz végig a nyílt utcán. Az egyenruhások késlekedés nélkül a megadott helyszínre siettek és feltartóztatták a gyanúsítottakat. Városi ünnepség keretében traktoros és lovas hagyományőrző felvonulással vette kezdetét. Idén a Magyarok Kenyere program Jász nagykonszolnoki búza gyűjtése Besenyszögön. Az elmúlt évben nagyságrendileg 800 tonna lisztet sikerült kiosztani a gazdáknak köszönhetően. A Magyarok Kenyere 15 millió búzasem program keretében megyénkben Besenyszögön kezdődött az adománygyűjtés. Az összegyűjtött búzákból készült őrölt lisztet a határainkon innen és túlműködő gyermek és családsegítő szervezetek részére fogják majd átadni. A jótékonysági mozgalom még 2011-ben indult, és társadalmi bázisa évről évre szélesebb. A felajánlók száma folyamatosan nő, írja a Szoljon. A kezdeményezés megbecsültségét mutatja, hogy a példaértékű nemzet egyesítő szolgálatért 2018. szeptember 29-én Magyar Örökség díjjal tüntették ki. Első alkalomban 2014-ben szervezte meg Jász nagykonszolnok megye a búzagyűjtő ünnepét. Azóta a megye gazdái segítik évről évre a programot, ezért minden évben más-más település kérnek fel házigazdának. Besenyszög polgármestere Balogh Zoltán azt mondta, a településük 26 éve ünnepel falunapot, ebből 13 éve városnapot. Több alkalommal sem valósulhatott volna meg a rendezvény, ha nincs közös gondolkodás, összefogás, megvalósítás. Hasonlóan a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programhoz tette hozzá. Megköszönte a gazdáknak, vállalkozóknak, egyéni segítőknek, hogy élményekben gazdag programokat tudnak ma is nyújtani a vendégeknek és a helyieknek. Megköszönte, hogy idén Besenyszög adott otthont az ünnepélyes búza összeöntésnek. A búzagyűjtés ma már egy hagyomány, amelyet több mint 15 éve ünneplünk ebben a formában. Eljutottunk odáig, hogy várjuk a búza összeöntést, mint az összetartozás, a segítségnyújtás szimbólumát. Sajnos ebben az évben a szárazságnak köszönhetően nem volt ritka Besenyszögön a 2 tonna alatti átlagtermés. Ennek ellenére a hagyomány tovább erősödik, mondta Balogh Zoltán hozzátéve. A 15 millió búzaszemnek jelképes értelme van. 15 millió búzaszem, 15 millió magyar. A következő napokban is adhatunk vért, fontos, hogy mielőtt elindul nyújtani a karját, a helyszínt és az időpontot ellenőrizze a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n. Nos, ma Jász Pátin a Pályér Antal Művelődési Házban lehet vért adni, holnap Karcagon, ezt követően 21-én, szintén kedden Kisújszálláson, 22-én Szolnokon a Területi Vérellátó Intézetbe várják a véradókat, 23-án Fegyverneken a Művelődési Házba, 24-én pedig a János Hidai Közösségi Ház lesz a kitelepült véradás helyszíne. Útnak indul a héten is a kormányablakbusz július 20-a és 24-e között Jász Nagykonszolnok megyében. A mobil ügyfélszolgálat 5 nap alatt összesen 15 településre látogat el, így a kisebb települések lakóinak sem kell messzire utazniuk a leggyakoribb hivatalos ügyek elintézéséhez. A megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a buszban egyebek mellett személyigazolvánnyal, lakcímkártyával és ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyeket is intézhetnek az érdeklődők. Emellett más kormányablakban elérhető szolgáltatásokkal is várják az ügyfeleket. Ma Tiszasas, Csépa, Szelevény a helyszín, kedden Tiszaigar, Tiszaörs és Nagy Iván, szerdán Kenderes, Berekfürdő és Kunmadaras, csütörtökön Jászkísér, Jász Szent András és Jász Ivány, Jászkíséren az önkormányzati hivatalhoz várják az ügyintézőket 9:30-tól 10-ig, Jász Szent Andrásnál is az önkormányzati hivatal lesz a helyszín 10:30-tól délig, Jász Iványban pedig szintén. Az önkormányzatnál lehet ügyet intézni fél egytől kettőig. Pénteken Jász Dózsa következik a polgármesteri hivatal 3:49-től 4:11-ig, Jász Jákó halmán a községháza 10:30-től délig, és Jász Telek lesz az utolsó állomás a héten, önkormányzati hivatal a helyszín 4:01-től 3:42-ig. Az ország nagyobb részén szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőtakaró. Az utolsó csapadékgócok is elhagyják hazánkat, kelet felé száraz lesz az idő. A nyugati-délnyugati tájakon néhol zápor vagy kisebb zivatar azért még előfordulhat. A csúcsértékek általában 26 és 31 fok között várhatóak, de a nyugati határszélen ennél pár fokkal alacsonyabb maradhat a maximum. Vételkörzetünkben délután 30 fok lesz sok napsütéssel, de időnként élénk 40 km/h széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás, különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
4: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel úszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
5: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
6: Volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülése, jelentősen drágult a gáz Európában. Marad a napos meleg idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A miniszterelnök beszédével kezdődik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A napi rendelőti felszólalások után a képviselők kijelölik a házelnök helyettesét, valamint tárgyalnak a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is. Az oktatás megújításáról egyeztetett a szakminiszter az Alternatív és Magániskolák Egyesülete, valamint a Waldorf Szövetség képviselőivel. A két szervezet bemutatta javaslatait és megerősítette elkötelezettségét amellett, hogy aktív szereplője kíván lenni a szakmai egyeztetéseknek. Lannert Judit hangsúlyozta, érdemes építeni az alternatív intézmények tapasztalataira, egyebek mellett a sajátos nevelési igényű gyerekek oktatásában és az új tanítási módszerek alkalmazásában. 4 hónapja nem volt olyan drága a gázára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztősdén 1 megawattóra csak nem 60 euróba kerül, ami nagyjából a duplája az egy évvel ezelőtti árnak. A drágulások az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő feszültség, amely befolyásolja a hormuzi szorosan áthaladó tengeri gázszállításokat is. Üdülő övezetet ért orosz légicsapás Zaporizsjában, 2 megsérültek, több épület pedig kigyulladt. A várost tegnap is támadták az oroszok, akkor 3-an haltak meg. Odesszában és Mikolaivban infrastruktúrális létesítmények és lakóépületek rongálódtak meg. Tegnap orosz rakéták találtak el egy gabonaszállító hajót a Fekete-tengeren Odessa partjainál. A támadásban 10 tengerész meghalt, 8-at kimentettek. Az ukrán kormányfő terrorcselekménynek és a nemzetközi jog megsértésének nevezte a történteket. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szállt le a Qatar Airways Frankfurtba tartó járata. A Dohából indult gép a Velencei tó fölött járt, amikor a budapesti reptér irányába fordult. A repülő reggel 7:30 előtt szállt le Ferihegyen, ahol a sürgősségi egység ellátta az utast. Vonatpótló busz közlekedik mától egészen augusztus végéig Vámosgyörg és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A MÁV buszok menetrendje eltér a vonatokétól, ezért az utasok a szokotthoz képest majdnem fél órával később érkeznek Gyöngyösre. A sok napsütés mellett csak a Nyugat-Dunántúlon lehetnek ma futó záporok, zivatarok, a szél több felé megélénkül. Délután általában 26-31 fok, este 18-23 fok lesz. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos. Változóan felhős, napos enyhe idő lesz a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Házhoz jön az ügyintézés. Ismét adhatunk vért Vármegyénkben. Ismét megszervezik a Magyarok Kenyere programot. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Útnak indul a héten is a kormány ablakbusz július 20-a és 24-e között Jász-Nagykunszolnok megyében. A mobil ügyfélszolgálat 5 nap alatt összesen 15 településre látogat el, így a kisebb települések lakóinak sem kell messzire utazniuk a leggyakoribb hivatalos ügyek elintézéséhez. A megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a buszban egyebek mellett személyigazolvánnyal, lakcímkártyával és ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyeket is intézhetnek az érdeklődők. Emellett más kormányablakban elérhető szolgáltatásokkal is várják az ügyfeleket. Ma Tiszasas, Csépa, Szelevény a helyszín, kedden Tiszaigar, Tiszaőrs és Nagy Iván, szerdán Kenderes, Berekfürdő és Kunmadaras, csütörtökön Jászkísér, Jászszentandrás és Jász Ivány, Jászkíséren az önkormányzati hivatalhoz várják az ügyintézőket 9:30-10, Jászszentandrásnál is az önkormányzati hivatal lesz a helyszín 10:30-11, Jász Iványban pedig szintén. Az önkormányzatnál lehet ügyet intézni 12:30-2. Pénteken Jász Dózsa következik a polgármesteri hivatal 3:49-4:11, Jász Jákóhalmán a községháza 10:30-13, és Jász Telek lesz az utolsó állomás a héten, önkormányzati hivatal a helyszín 12:30-3:42. A következő napokban is adhatunk vért, fontos, hogy mielőtt elindul nyújtani a karját, a helyszínt és az időpontot ellenőrizze a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n. Nos, ma Jászapátina Pályér Antal művelődési házban lehet vért adni, holnap Karcagon, ezt követően 21-én, szintén kedden Kisújszálláson, 22-én Szolnokon a Területi Vérellátó Intézetbe várják a véradókat, 23-án Fegyverneken a művelődési házba, 24-én pedig a János Hidai Közösségi Ház lesz a kitelepült véradás helyszíne. Városi ünnepség keretében traktoros és lovas hagyományőrző felvonulással vette kezdetét idén a Magyarok Kenyere program Jász-Nagykunszolnoki búza gyűjtése Besenyszögön. Az elmúlt évben nagyságrendileg 800 tonna lisztet sikerült kiosztani a gazdáknak köszönhetően. A Magyarok Kenyere 15 millió búzasem program keretében megyénkben Besenyszögön kezdődött az adománygyűjtés. Az összegyűjtött búzákból készült őrölt lisztet a határainkon innen és túlműködő gyermek és családsegítő szervezetek részére fogják majd átadni. A jótékonysági mozgalom még 2011-ben indult, és társadalmi bázisa évről évre szélesebb. A felajánlók száma folyamatosan nő, írja a Szoljon. A kezdeményezés megbecsültségét mutatja, hogy a példaértékű nemzetegyesítő szolgálatért 2018. szeptember 29-én Magyar Örökségdíjjal tüntették ki. Első alkalomban 2014-ben szervezte meg Jász-Nagykunszolnok megye a búzagyűjtő ünnepét. Azóta megye gazdái segítik évről évre a programot, ezért minden évben más-más település kérnek fel házigazdának. Besenyszög polgármestere Balogh Zoltán azt mondta, a településük 26 éve ünnepel falunapot, ebből 13 éve városnapot. Több alkalommal sem valósulhatott volna meg a rendezvény, ha nincs közös gondolkodás, összefogás, megvalósítás. Hasonlóan a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programhoz tette hozzá. Megköszönte a gazdáknak, vállalkozóknak, egyéni segítőknek, hogy élményekben gazdag programokat tudnak ma is nyújtani a vendégeknek és a helyieknek. Megköszönte, hogy idén Besenyszög adott otthont az ünnepélyes búza összeöntésnek. A búzagyűjtés ma már egy hagyomány, amelyet több mint 15 éve ünneplünk ebben a formában. Eljutottunk odáig, hogy várjuk a búza összeöntést, mint az összetartozás, a segítségnyújtás szimbólumát. Sajnos ebben az évben a szárazságnak köszönhetően nem volt ritka Besenyszögön a 2 tonna alatti átlagtermés. Ennek ellenére a hagyomány tovább erősödik, mondta Balogh Zoltán, hozzátéve, a 15 millió búzaszemnek jelképes értelme van, 15 millió búzaszem, 15 millió magyar. Sikeres és rendkívül gyors intézkedéssel zárult egy lopási ügy Jászsa Pátin. A közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően szinte azonnal fülön csípték a jogsértőket. A kukalopás Jászsa Pátin végül tehát kudarccal zárult a tolvajnak. Nos, a mohóedényt próbálták meglovasítani Jászsa Pátin. A helyi közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően azonnal fülön csípték a jogsértőket. Egy zöld színű műanyag mohó hulladékgyűjtő edény áll a családi ház előtti járdán, illusztrálva a kuka lopást. A Jászsa Páti közterület felügyelet tájékoztatása szerint a gyors lebukást egy pontos lakossági bejelentés alapozta meg. A bejelentő jelezte, két személy egy frissen kiosztott mohókukát húz végig a nyílt utcán. Az egyenruhások késlekedés nélkül a megadott helyszínre siettek, és feltartóztatták a gyanúsítottakat. A délutáni 30 fokról 24-re csökken a levegő hőmérsékletem a vételkörzetünkben, este a szél sokat veszít majd az erejéből. Holnap 14 fokra ébredünk, délután 28 fok valószínű, kissé felhőségbolt mellett holnap a napsütésé lesz a főszerep megélénkülő szél kíséretében. Szerdán 16 fokról 27-re melegszik majd fel délutánra a levegő hőmérséklete. Jász-Nagykun-Szolnokon előfordulhat kisebb zápor, megélénkülő széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Marad a napos melegidő záporokkal. Már több mint 100 000-en töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Jelentősen drágult a gáz Európában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több mint 100 000-en töltötték ki 3 nap alatt a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a jelentős érdeklődés azt mutatja, hogy a téma sok embert foglalkoztat. A kérdőívben egyebek mellett az illegális utcai versenyzésről, a kirívó gyorshajtás szigorú büntetéséről, az átlagsebességmérés bevezetéséről és az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét. 4 hónapja nem volt olyan drága a gázára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztőzsdén 1 megawattóra csak nem 60 euróba kerül, ami nagyjából a duplája az 1 évvel ezelőtti árnak. A drágulások az Egyesült Államok és Irán közötti kiéleződő feszültség, amely befolyásolja a Hormuzi szoroson áthaladó tengeri gázszállításokat is. Üdülő övezetet ért orosz légicsapás Zaporizsjában, 2 megsebesültek, több épület kigyulladt. A város tegnap is támadták az oroszok, akkor 3 meghaltak. Odesszában és Mikolaivban infrastruktúrális létesítmények és lakóépületek rongálódtak. Tegnap orosz rakéták találtak el egy gabonaszállító hajót a Fekete-tengeren Odessa partjainál. A támadásban 10 tengerész meghalt, 8-at kimentettek. Az ukrán kormányfő terrorcselekménynek és a nemzetközi jog megsértésének nevezte a történteket. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szállt le a Qatar Airways Frankfurtba tartó járata. A Dohából indult gép a Velencei tó fölött járt, amikor a budapesti reptér irányába fordult. A repülő reggel 6:30 előtt szállt le Ferihegyen, ahol a sürgősségi egység ellátta az utast. Villámcsapástól sérültek meg magyar túrázók vasárnap az ausztriai Rax-hegységben. Az úgynevezett Rókajuk túraútvonalon közvetlenül a 2 fiatal férfi közelében csapott le a villám, egyikük 30 métert zuhant a becsapódás erejétől, társa fekve maradt a földön és segítséget tudott hívni. Mindketten súlyos égési sérüléseket szenvedtek, a rossz idő miatt a hegyi mentők csak gyalog, hordágyon tudták lehozni őket a hegyről. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél, éjszaka 10-15, holnap napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Megkezdjük a mai délutáni műszakot. Ma július 20-át írunk, hétfő van az Illések névnapja. Héber, latin eredetű név, az Éliás önállósult változata. Jelentése Jahve, az én Istenem, az Úr az én erősségem. Sok boldogságot kívánunk ma az Illéseknek. Biztos vagyok benne, hogy szuper hetünk lesz, beszélgetünk majd arról, hogyan tartsuk távol a szúnyogokat vegyszer nélkül a nyári estéken, illetve arról is, miért érezzük úgy sokan, hogy gyorsabban repül a nyár, mint bármelyik másik évszak. Aki kérdezne, hozzászólna, megteti a 0630 301 22 77-es számunkon SMS vagy Viber üzenet formájában egész délután. Már is kezdünk Sam Smith-szel, ez az I'm Not Here To Make Friends, én pedig Zsupos Ági vagyok. Tartsanak velem 14 óra után járunk.

97.7 Trio FM melletted szól. A nyári esték egyik legnagyobb kellemetlensége a szúnyogcsípés. Sokan viszont szeretnék elkerülni az erős vegyszereket, főleg ott, ahol kisgyerek is van a háznál. A szakemberek szerint néhány egyszerű dologgal is sokat lehet tenni. Az állóvíz megszüntetése a kertben, például a csapadékgyűjtő edényekben, vagy a virágcserép alátéteken az egyik legfontosabb lépés, hiszen a szúnyogok ide rakják a petéiket. Este érdemes szúnyoghálót használni az ablakon, és a világítást is átgondolni, mert a fény sok rovart vonz. Érdemes inkább melegebb tónusú, gyengébb fényű lámpát választani a teraszon. Egyes illóolajok, mint a citromfű vagy a levendula állítólag kellemetlen a szúnyogoknak, bár ez egyénenként eltérő hatású lehet, tehát érdemes kipróbálni, mi válik be nálunk. A Boyzone-nal folytatjuk, ez a Picture of You.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Már is jönnek a friss jársági hírek, minden, ami az itt élőket érdekelheti. Utána pedig arról lesz szó, miért tűnik úgy sokunknak, hogy a nyár mindig gyorsabban elszalad, mint a többi évszak. Addig is mutatom, mit hallgatunk meg a friss hírek után. Alex Warren készülődik, és az Ordinary.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
6: Komolyan? És most is visszajársz?
5: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
7: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
8: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva, az aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet, vagy a vacsorát. Az aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba, vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás. Különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róluk. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
9: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
10: Ez volt a reklám.
11: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
12: Ismét adhatunk vért Vármegyénkben. Házhoz jön az ügyintézés. Ismét megszervezik a Magyarok Kenyere programot. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A következő napokban is adhatunk vért, fontos, hogy mielőtt elindul nyújtani a karját, a helyszínt és az időpontot ellenőrizze a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n. Nos, ma Jászapátina Pályer Antal Művelődési Házban lehet vért adni, holnap Karcagon, ezt követően 21-én, szintén kedden Kisújszálláson, 22-én Szolnokon a Területi Vérellátó Intézetbe várják a véradókat, 23-án Fegyverneken a Művelődési Házba, 24-én pedig a János Hidai Közösségi Ház lesz a kitelepült véradás helyszíne. Útnak indul a héten is a kormányablakbusz július 20-a és 24-e között Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A mobil ügyfélszolgálat 5 nap alatt összesen 15 településre látogat el, így a kisebb települések lakóinak sem kell messzire utazniuk a leggyakoribb hivatalos ügyek elintézéséhez. A megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a buszban egyebek mellett személyigazolvánnyal, lakcímkártyával és ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyeket is intézhetnek az érdeklődők. Emellett más kormányablakban elérhető szolgáltatásokkal is várják az ügyfeleket. Ma Tiszasas, Csépa, Szelevény a helyszín. Kedden Tiszaigar, Tiszaőrs és Nagy Iván. Szerdán Kenderes, Beregfürdő és Kunmadaras. Csütörtökön Jászkísér, Jászszentandrás és Jász Ivány. Jászkíséren az önkormányzati hivatalhoz várják az ügyintézőket 9:30-tól 10-ig. Jászszentandrásnál is az önkormányzati hivatal lesz a helyszín 10:30-tól délig. Jász Iványban pedig szintén az önkormányzatnál lehet ügyet intézni 00:30-től 2-ig. Pénteken Jász Dózsa következik a polgármesteri hivatal 3.49-től 4.11-ig, Jász Jákó halmán a községháza 10:30-től délig, és Jász Telek lesz az utolsó állomás a héten, önkormányzati hivatal a helyszín 4.01-től 3.42-ig. Városi ünnepség keretében traktoros és lovas hagyományőrző felvonulással vette kezdetét idén a Magyarok Kenyere program Jász nagykonszolnoki búza gyűjtése Besenyszögön. Az elmúlt évben nagyságrendileg 800 tonna lisztet sikerült kiosztani a gazdáknak köszönhetően. A Magyarok Kenyere 15 millió búzasem program keretében megyénkben Besenyszögön kezdődött az adománygyűjtés. Az összegyűjtött búzákból készült őrölt lisztet a határainkon innen és túlműködő gyermek és családsegítő szervezetek részére fogják majd átadni. A jótékonysági mozgalom még 2011-ben indult, és társadalmi bázisa évről évre szélesebb. A felajánlók száma folyamatosan nő, írja a Szoljon. A kezdeményezés megbecsültségét mutatja, hogy a példaértékű Nemzet Egyesítő Szolgálatért 2018. szeptember 29-én Magyar Örökség díjjal tüntették ki. Első alkalomban 2014-ben szervezte meg Jász Nagykonszolnok megye a búzagyűjtő ünnepét. Azóta a megye gazdái segítik évről évre a programot, ezért minden évben más-más település kérnek fel házigazdának. Besenyszög polgármestere Balogh Zoltán azt mondta, a településük 26 éve ünnepel falunapot, ebből 13 éve városnapot. Több alkalommal sem valósulhatott volna meg a rendezvény, ha nincs közös gondolkodás, összefogás, megvalósítás. Hasonlóan a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programhoz tette hozzá. Megköszönte a gazdáknak, vállalkozóknak, egyéni segítőknek, hogy élményekben gazdag programokat tudnak ma is nyújtani a vendégeknek és a helyieknek. Megköszönte, hogy idén Besenyszög adott otthont az ünnepélyes búza összeöntésnek. A búzagyűjtés ma már egy hagyomány, amelyet több mint 15 éve ünneplünk ebben a formában. Eljutottunk odáig, hogy várjuk a búza összeöntést, mint az összetartozás, a segítségnyújtás szimbólumát. Sajnos ebben az évben a szárazságnak köszönhetően nem volt ritka Besenyszögön a 2 tonna alatti átlagtermés. Ennek ellenére a hagyomány tovább erősödik, mondta Balogh Zoltán hozzátéve. A 15 millió búzaszemnek jelképes értelme van. 15 millió búzaszem, 15 millió magyar. Sikeres és rendkívül gyors intézkedéssel zárult egy lopási ügy Jász Apátin. A közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően szinte azonnal fülön csípték a jogsértőket. A kukalopás Jász Apátin végül tehát kudarccal zárult a tolvajnak. Nos, a mohóedényt próbálták meglovasítani Jász Apátin. A helyi közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően azonnal fülön csípték a jogsértőket. Egy zöld színű műanyag mohó hulladékgyűjtő edény áll a családi ház előtti járdán, illusztrálva a kuka lopást. A Jász Apáti közterület felügyelet tájékoztatása szerint a gyors lebukást egy pontos lakossági bejelentés alapozta meg. A bejelentő jelezte, két személy egy frissen kiosztott mohú kukát húz végig a nyílt utcán. Az egyenruhások késlekedés nélkül a megadott helyszínre siettek, és feltartóztatták a gyanúsítottakat. Délutáni 30 fokról 24-re csökken a levegő hőmérséklete a vételkörzetünkben, este a szél sokat veszít majd az erejéből. Holnap 14 fokra ébredünk, délután 28 fok valószínű, kissé felhőségbolt mellett holnap a napsütésé lesz a főszerep megélénkülő szél kíséretében. Szerdán 16 fokról 27-re melegszik majd fel délutánra a levegő hőmérséklete. Jász Nagykonszolnokon előfordulhat kisebb zápor, megélénkülő széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at

97.7 Trio FM melletted szól. Sokan mondják, hogy a nyár mindig gyorsabban elszáll, mint a tél. A pszichológusok szerint ennek nem az évszak az oka, hanem az, ahogyan az agyunk az időt méri. Az idő észlelésünket nagyban befolyásolja, mennyi új élményt raktározunk el egy adott időszakban. Nyáron gyakran több a program, a kirándulás, a találkozás. Ezek az élmények viszont gyorsan követik egymást, ezért utólag visszatekintve úgy tűnhet, mintha összemosódtak volna, és emiatt éreznénk úgy, hogy hamar elmúlt az egész. Ezzel szemben egy megszokott rutinszerű hétköznap, amikor kevés az új inger, hosszabbnak tűnik, miközben zajlik. Utólag viszont kevesebb emlék marad meg belőle. A szakértők szerint, ha lassítani szeretnénk az idő múlásának érzetét, érdemes tudatosan új helyekre menni, új dolgokat kipróbálni, mert minél több emlék rögzül, annál gazdagabbnak érezzük utólag az adott időszakot. Jöjjön a Crush, a Well Hello és Andrew közöse.

Ez a délutáni műszak. Délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Zárul az első óránk a mai délutáni műszakban. Remélem, jól érzik magukat, és hogyha így van, akkor tartsanak velem egészen délután 6-ig. Az biztos, hogy a legjobb dalokat játszom majd. Most jönnek a friss hírek, aztán 15 óra után további témákkal érkezem, és zenél majd az óranyitányaként David Guetta, a Sia és a Beautiful People is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Marad a napos melegidő, záporokkal. Kivizsgálják a BYD-val kapcsolatos kormányzati döntéseket. Több millió eurós bírságot szabott ki az AliExpressre az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. Alkotmányjogi panasz nyújt be Győr a szolidaritási adó miatt. Erről egyhangulag döntött a városi közgyűlés. A városnak idén összesen 13,1 milliárd forintot kell befizetnie. Pintér Bence polgármester szerint azonban ez felemésztené Győr tartalékait. A város következő csaknem 5 milliárd forintos befizetés október közepén esedékes. Andy Bynum Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. Harmadik Károly király megbízta az új brit kormány megalakításával. Előzőleg Keir Starmer leköszönő miniszterelnök formálisan is benyújtotta lemondását az uralkodónak. 50 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság az AliExpressre az illegális termékek kezelése miatt. A brüsszeli testület szerint a kínai online piac tér megsértette az uniós digitális szolgáltatási szabályokat, mert nem tett eleget a veszélyes és hamisított árucikkek terjedése ellen. A vizsgálat szerint egyebek mellett veszélyes gyerekjátékok, egészségre ártalmas kozmetikumok és hamisított termékek is elérhetők a platformon. Vonatpótló busz közlekedik mától augusztus végéig Vámosgyörk és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A MÁV buszok menetideje eltér a vonatokétól, ezért az utasok a megszokotthoz képest majdnem fél órával később érkeznek Gyöngyösre. Hőhullám éri el Görögország középső és keleti területeit. Az előrejelzések szerint akár 42 fok is lehet a legmelegebb órákban, például a fővárosban, Athénban és a Peloponészoszi félszigeten. A görög Vöröskereszt felszólította az embereket, hogy ne tartózkodjanak hosszabb ideig a tűző napon, igyanak sok folyadékot és figyeljenek a betegekre, idősekre és gyerekekre. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél, éjszaka 10-15, holnap napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Folytatjuk a hétfő délutáni műszakot. Július 20-án ebben az órában szó lesz arról, hogyan segíthetünk a gyerekeknek jól kezelni az unalmat a nyári szünetben. Az óra második felében pedig a kézzel írásról lesz szó. Milyen hatással van ránk, hogy már szinte csak gépelünk. Hogyha szeretnének üzenni, 15 óra után is megtehetik. A 0630 301 22 77-es SMS Viber elérhetőségünkön bármikor, és már is folytatjuk az Imagine Dragons dalával. Ez lesz a Thunder.

97.7 Trio FM mellettet szól. A nyári szünetben előbb-utóbb minden szülő szembesül azzal a mondattal, hogy unatkozom. A szakemberek szerint azonban az unalom nem feltétlenül rossz dolog, sőt fontos szerepe van a gyerekek fejlődésében. Amikor egy gyerek nem kap azonnal kész programot, elkezd saját magának elfoglaltságot keresni, ez pedig a kreativitást és az önállóságot fejleszti. Nem kell tehát minden percet megszervezni helyettük, ha egy gyerek unatkozik, érdemes hagyni egy kis időt, mielőtt beavatkoznánk, és inkább ötleteket adni, nem kész megoldást. Persze a teljes magukra hagyás sem jó megoldás, a cél az egyensúly. Annyi szabadságot adni, amennyiben a gyerek még biztonságban érzi magát, de már neki kell kitalálnia, mivel tölti az idejét. You feel like summer, Kamrád dalával folytatjuk.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Fél négy után folytatjuk itt a délutáni műszakot, hamarosan érkeznek a friss jássági hírek, minden, ami az itt élőket érdekelheti, ahogy azt már megszokhatták. Aztán az óra második felében arról fogunk beszélgetni, mit érdemes tudni a kézzel írásról, mármint a gépeléshez képest. És lesznek még természetesen fantasztikus slágerek, a Just Dance csendül majd fel Lady Gagától a friss híreket követően.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Ismét megszervezik a Magyarok Kenyere programot. Ismét adhatunk vért vármegyénkben. Házhoz jön az ügyintézés. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Városi ünnepség keretében traktoros és lovas hagyományőrző felvonulással vette kezdetét idén a Magyarok Kenyere program jásznagykonszolnoki búza gyűjtése Besenyszögön. Az elmúlt évben nagyságrendileg 800 tonna lisztet sikerült kiosztani a gazdáknak köszönhetően. A Magyarok Kenyere 15 millió búzasem program keretében megyénkben Besenyszögön kezdődött az adománygyűjtés. Az összegyűjtött búzákból készült őrölt lisztet a határainkon innen és túlműködő gyermek és családsegítő szervezetek részére fogják majd átadni. A jótékonysági mozgalom még 2011-ben indult, és társadalmi bázisa évről évre szélesebb. A felajánlók száma folyamatosan nő, írja a Szoljon. A kezdeményezés megbecsültségét mutatja, hogy a példaértékű nemzet egyesítő szolgálatért 2018. szeptember 29-én magyar örökségdíjjal tüntették ki. Első alkalomban 2014-ben szervezte meg Jásznagykonszolnok megye a búzagyűjtő ünnepét. Azóta a megye gazdái segítik évről évre a programot, ezért minden évben más-más település kérnek fel házigazdának. Besenyszög polgármestere Balogh Zoltán azt mondta, a településük 26 éve ünnepel falunapot, ebből 13 éve városnapot. Több alkalommal sem valósulhatott volna meg a rendezvény, ha nincs közös gondolkodás, összefogás, megvalósítás. Hasonlóan a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programhoz tette hozzá. Megköszönte a gazdáknak, vállalkozóknak, egyéni segítőknek, hogy élményekben gazdag programokat tudnak ma is nyújtani a vendégeknek és a helyieknek. Megköszönte, hogy idén Besenyszög adott otthont az ünnepélyes búza összeöntésnek. A búzagyűjtés ma már egy hagyomány, amelyet több mint 15 éve ünneplünk ebben a formában. Eljutottunk odáig, hogy várjuk a búza összeöntést, mint az összetartozás, a segítségnyújtás szimbólumát. Sajnos ebben az évben a szárazságnak köszönhetően nem volt ritka Besenyszögön a 2 tonna alatti átlagtermés. Ennek ellenére a hagyomány tovább erősödik, mondta Balogh Zoltán hozzátéve. A 15 millió búzaszemnek jelképes értelme van. 15 millió búzaszem, 15 millió magyar. A következő napokban is adhatunk vért, fontos, hogy mielőtt elindul nyújtani a karját, a helyszínt és az időpontot ellenőrizze a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n. Nos, ma Jászapátina Pályer Antal Művelődési Házban lehet vért adni, holnap Karcagon, ez követően 21-én, szintén kedden Kisújszálláson, 22-én Szolnokon a Területi Vérellátó Intézetbe várják a véradókat, 23-án Fegyverneken a Művelődési Házba, 24-én pedig a János Hidai Közösségi Ház lesz a kitelepült véradás helyszíne. Útnak indul a héten is a kormányablakbusz július 20-a és 24-e között Jásznagykonszolnok megyében. A mobil ügyfélszolgálat 5 nap alatt összesen 15 településre látogat el, így a kisebb települések lakóinak sem kell messzire utazniuk a leggyakoribb hivatalos ügyek elintézéséhez. A megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a buszban egyebek mellett személyigazolvánnyal, lakcímkártyával és ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyeket is intézhetnek az érdeklődők. Emellett más kormányablakban elérhető szolgáltatásokkal is várják az ügyfeleket. Ma Tiszasas, Csépa, Szelevény a helyszín, kedden Tiszaigar, Tiszaörs és Nagy Iván, szerdán Kenderes, Berekfürdő és Kunmadaras, csütörtökön Jászkísér, Jászszentandrás és Jász Ivány, Jászkíséren az önkormányzati hivatalhoz várják az ügyintézőket 9:30-ig, Jászszentandrásnál is az önkormányzati hivatal lesz a helyszín 10:30-tól délig, Jász Iványban pedig szintén az önkormányzatnál lehet ügyet intézni 13:30-tól 14:00-ig. Pénteken Jász Dózsa következik a polgármesteri hivatal 3:49-tól 10:45-ig, Jász Jákóhalmán a községháza 10:30-tól délig, és Jász Telek lesz az utolsó állomás a héten, önkormányzati hivatal a helyszín 13:45-től 14:45-ig. Sikeres és rendkívül gyors intézkedéssel zárult egy lopási ügy Jász Apátin. A közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően szinte azonnal fülön csípték a jogsértőket. A kukalopás Jász Apátin végül tehát kudarccal zárult a tolvajnak. Nos, a mohóedényt próbálták meglovasítani Jász Apátin. A helyi közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően azonnal fülön csípték a jogsértőket. Egy zöld színű műanyag mohó hulladékgyűjtő edény áll a családi ház előtti járdán, illusztrálva a kuka lopást. A Jász Apáti közterület felügyelet tájékoztatása szerint a gyors lebukást egy pontos lakossági bejelentés alapozta meg. A bejelentő jelezte, két személy egy frissen kiosztott mohó kukát húz végig a nyílt utcán. Az egyenruhások késlekedés nélkül a megadott helyszínre siettek, és feltartóztatták a gyanúsítottakat. Délutáni 30 fokról 24-re csökken a levegő hőmérsékletem a vételkörzetünkben, este a szél sokat veszít majd az erejéből. Holnap 14 fokra ébredünk, délután 28 fok valószínű, kissé felhőségbolt mellett holnap a napsütésé lesz a főszerep megélénkülő szél kíséretében. Szerdán 16 fokról 27-re melegszik majd fel délutánra a levegő hőmérséklete. Jász-Nagykun-Szolnokon előfordulhat kisebb zápor, megélénkülő széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Sokan gépen jegyzetelnek, hiszen gyorsabb és rendezettebb. A kutatók mégis azt látják, hogy a kézzel írásnak megvannak a maga előnyei. Amikor kézzel írunk, lassabban haladunk, ezért kénytelenek vagyunk válogatni, összefoglalni, saját szavainkkal megfogalmazni a hallottakat, nem pedig szóról szóra lejegyezni. Ez a fajta feldolgozás segíti a megértést és a hosszú távú memóriát. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a gépelést el kellene felejteni, hiszen az kétségtelenül praktikusabb hosszabb szövegeknél, és most már a modern kor velejárója. A szakértők inkább azt javasolják, hogy tanulásnál fontosabb összefoglalóknál érdemes időnként visszatérni a kézzel íráshoz, míg a mindennapi gyors jegyzeteléshez bátran használható a billentyűzet is. És mondanom sem kell, hogy erre már vannak digitális jegyzetfüzetek, és például tabletek is, amik abszolút alkalmasak a feladatra. Purple Disco Machine érkezik, és a Beat of Your Heart.

97.7 Trio FM mellette szól. Véget ért egy újabb óra, fél idejéhez érkeztünk a mai délutáni műszaknak. 16 óra után is folytatjuk, úgyhogy ne menjenek sehová, bőven van még témám is, amiről beszélhetünk közösen is. Na meg szólnak a legjobb dalok a Jonas Brothers, például a Love Me to Heaven című számával érkezik majd 16 óra után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Marad a napos, meleg idő záporokkal. Az új köztársasági elnök feltétel nélkül szeresse a hazát, jelentette ki Magyar Péter. Több millió eurós bírságot szabott ki az AliExpressre az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Átmeneti időszakra, pártokon felülálló köztársasági elnökre van szükség, olyan emberre, aki feltétel nélkül szereti a hazát, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben hangsúlyozta, hogy olyan elnököt kell választani, aki őrködik a nemzetegysége és az alkotmányosság felett, és tisztességgel, kitartással és hazaszeretettel végzi ezt a munkát. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök kiválasztásának színjátékában, ezt írta Németh Balázs frakcióvezető helyettes a Facebook oldalán. A fideszes politikus szerint Magyar Péter kormányfő Polgár Judit személyével akarja legitimálni azt, hogy erőszakosan és méltatlan módon távolította el Sulyog Tamást. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. Andy Bynum, Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. Harmadik Károly király megbízta az új brit kormány megalakításával. Előzőleg Keir Starmer leköszönő miniszterelnök formálisan is benyújtotta lemondását az uralkodónak. 50 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság az AliExpressre az illegális termékek kezelése miatt. A brüsszeli testület szerint a kínai online piactér megsértette az uniós digitális szolgáltatási szabályokat, mert nem tette eleget a veszélyes és hamisított árucikkek terjedése ellen. Hőhullám éri el Görögország középső és keleti területeit, az előrejelzések szerint akár 42 fok is lehet a legmelegebb órákban, például a fővárosban, Athénban és a Peloponészoszi félszigeten. A Görög Vörös Kereszt felszólította az embereket, hogy ne tartózkodjanak hosszabb ideig a tűzőnapon, igyanak sok folyadékot és figyeljenek a betegekre, idősekre és a gyerekekre. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél, éjszaka 10-15, holnap napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Július 20-a van, hétfő, az Illések névnapja, és hogyha jól tudom, naptár szerint az Emiliák is a mai napon ünnepelnek. Köszöntsék őket! Folytatjuk a délutáni műszakot ebben az órában. Szó lesz néhány praktikus nyári mosási trükkről, az óra második felében pedig arról, hogyan érdemes mozogni a kánikulában úgy, hogy az ne ártson, hanem jót tegyen. Aki kérdezne, vagy elárulná, mit lát az utakon, megteheti a 0630-301-2277-es számunkon SMS vagy Viber üzenet formájában. Addig szóljon Kígó feldolgozása Whitney Houston dalából. Ez a Higher Love.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM mellettet szól. Nyáron gyakrabban mosunk, hiszen többet izzadunk, és a ruhák is jobban koszolódnak a kirándulásoktól, kerti munkától. Néhány apró odafigyeléssel viszont kímélhetjük a ruhákat és a mosógépet is. Érdemes izzadságfoltos ruhákat minél előbb kimosni, mert minél tovább várunk vele, annál nehezebb eltávolítani a foltot és a szagot. A fehér pólókat célszerű alacsonyabb hőfokon mosni, mert a magas hő berögzítheti a sárgás izzadságfoltokat. Szintén jó tanács, hogy a mosógépet ne pakoljuk túl tele, mert nem lesz annyira hatékony, és egyszerűen nincs helye a ruhának kimozogni magát. A száradás felgyorsításához pedig elég, ha árnyékos, de jól szellőző helyre teregetünk. A tűzőnapon ugyanis egyes anyagok gyorsabban fakulnak és kophatnak. Rita óra érkezik, és a Let You Love Me.

97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatjuk a délutáni műszakot fél öt után, csak a legjobb dalokkal, az önök kedvenceivel, és természetesen a jászság legfrissebb és legfontosabb híreivel. Át is adom a terepet, az óra második felében pedig arról fogunk beszélgetni, hogyan érdemes mozogni a kánikulában okosan, hogyha ezt mondhatom így. Dave Cameron is készülődik a Too Much-csal, ezt fogja majd elénekelni nekünk a hírek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Ismét adhatunk vért vármegyénkben. Házhoz jön az ügyintézés. Ismét megszervezik a Magyarok Kenyere programot. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Sikeres és rendkívül gyors intézkedéssel zárult egy lopási ügy Jásza Pátin. A közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően szinte azonnal fülön csípték a jogsértőket. A kukalopás Jásza Pátin végül tehát kudarccal zárult a tolvajnak. Nos, a mohóedényt próbálták meglovasítani Jásza Pátin. A helyi közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően azonnal fülön csípték a jogsértőket. Egy zöld színű műanyag mohó hulladékgyűjtő edény áll a családi ház előtti járdán, illusztrálva a kuka lopást. A jászapáti közterület felügyelet tájékoztatása szerint a gyors lebukást egy pontos lakossági bejelentés alapozta meg. A bejelentő jelezte, két személy egy frissen kiosztott mohú kukát húz végig a nyílt utcán. Az egyenruhások késlekedés nélkül a megadott helyszínre siettek, és feltartóztatták a gyanúsítottakat. Városi ünnepség keretében traktoros és lovas hagyományőrző felvonulással vette kezdetét idén a Magyarok Kenyere program Jász nagykonszolnoki búza gyűjtése Besenyszögön. Az elmúlt évben nagyságrendileg 800 tonna lisztet sikerült kiosztani a gazdáknak köszönhetően. A Magyarok Kenyere 15 millió búzasem program keretében megyénkben Besenyszögön kezdődött az adománygyűjtés. Az összegyűjtött búzákból készült őrölt lisztet a határainkon innen és túlműködő gyermek és családsegítő szervezetek részére fogják majd átadni. A jótékonysági mozgalom még 2011-ben indult, és társadalmi bázisa évről évre szélesebb. A felajánlók száma folyamatosan nő, írja a Szoljon. A kezdeményezés megbecsültségét mutatja, hogy a példaértékű nemzet egyesítő szolgálatért 2018. szeptember 29-én Magyar Örökség díjjal tüntették ki. Első alkalomban 2014-ben szervezte meg Jász Nagykonszolnok megye a búzagyűjtő ünnepét. Azóta a megye gazdái segítik évről évre a programot, ezért minden évben más-más település kérnek fel házi gazdának. Besenyszög polgármestere Balogh Zoltán azt mondta, a településük 26 éve ünnepel falunapot, ebből 13 éve városnapot. Több alkalommal sem valósulhatott volna meg a rendezvény, ha nincs közös gondolkodás, összefogás, megvalósítás. Hasonlóan a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programhoz tette hozzá. Megköszönte a gazdáknak, vállalkozóknak, egyéni segítőknek, hogy élményekben gazdag programokat tudnak ma is nyújtani a vendégeknek és a helyieknek. Megköszönte, hogy idén Besenyszög adott otthont az ünnepélyes búza összeöntésnek. A búzagyűjtés ma már egy hagyomány, amelyet több mint 15 éve ünneplünk ebben a formában. Eljutottunk odáig, hogy várjuk a búza összeöntést, mint az összetartozás, a segítségnyújtás szimbólumát. Sajnos ebben az évben a szárazságnak köszönhetően nem volt ritka Besenyszögön a 2 tonna alatti átlagtermés. Ennek ellenére a hagyomány tovább erősödik, mondta Balogh Zoltán hozzátéve. A 15 millió búzaszemnek jelképes értelme van. 15 millió búzaszem, 15 millió magyar. A következő napokban is adhatunk vért, fontos, hogy mielőtt elindul nyújtani a karját, a helyszínt és az időpontot ellenőrizze a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n. Nos, ma Jásza Pátina Pályér Antal Művelődési Házban lehet vért adni, holnap Karcagon, ezt követően 21-én, szintén kedden Kisújszálláson, 22-én Szolnokon a Területi Vérellátó Intézetbe várják a véradókat, 23-án Fegyverneken a Művelődési Házba, 24-én pedig a János Hidai Közösségi Ház lesz a kitelepült véradás helyszíne. Útnak indul a héten is a kormány ablakbusz július 20-a és 24-e között Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A mobil ügyfélszolgálat 5 nap alatt összesen 15 településre látogat el, így a kisebb települések lakóinak sem kell messzire utazniuk a leggyakoribb hivatalos ügyek elintézéséhez. A megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a buszban egyebek mellett személyigazolvánnyal, lakcímkártyával és ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyeket is intézhetnek az érdeklődők. Emellett más kormányablakban elérhető szolgáltatásokkal is várják az ügyfeleket. Ma Tiszasas, Csépa, Szelevény a helyszín, kedden Tiszaigar, Tiszaőrs és Nagy Iván, szerdán Kenderes, Berekfürdő és Kunmadaras, csütörtökön Jászkísér, Jászszent András és Jász Ivány, Jászkíséren az önkormányzati hivatalhoz várják az ügyintézőket 9-től 10-ig, Jászszent Andrásnál is az önkormányzati hivatal lesz a helyszín 10:30-től délig, Jász Iványban pedig szintén. Az önkormányzatnál lehet ügyet intézni 12:30-től 2-ig. Pénteken Jász Dózsa következik a polgármesteri hivatal 3:49-től 4:11-ig, Jász Jákóhalmán a községháza 10:30-től délig, és Jász Telek lesz az utolsó állomás a héten, önkormányzati hivatal a helyszín 4:45-től 3:42-ig. A délutáni 30 fokról 24-re csökken a levegő hőmérsékletem a vételkörzetünkben, este a szél sokat veszít majd az erejéből. Holnap 14 fokra ébredünk, délután 28 fok valószínű, kissé felhőségbolt mellett holnap a napsütésé lesz a főszerep megélénkülő szél kíséretében. Szerdán 16 fokról 27-re melegszik majd fel délutánra a levegő hőmérséklete. Jász-Nagykun-Szolnokon előfordulhat kisebb zápor, megélénkülő széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A kánikula nem jelenti azt, hogy le kell mondanunk a mozgásról, csak másképp érdemes hozzáállni. A szakértők szerint a legnagyobb hőségben kora délután érdemes kerülni az intenzívebb sportolást. Ehelyett a kora reggeli vagy a késő esti órák a legalkalmasabbak, amikor alacsonyabb a hőmérséklet. Fontos a folyamatos kiskortyokban történő folyadékpótlás edzés közben is. Ne várjuk meg, amíg megszomjazunk. Érdemes light szellőző ruházatot választani, és ha lehet, árnyékos útvonalat keresni a séta vagy futás közben. Ha valaki szédülést, hányingert vagy szokatlan fáradtságot érez mozgás közben, nagy melegben, azonnal hagyja abba. Húzódjunk árnyékba, és igyanak vizet, mert ezek a hőség okozta rosszul lét korai jelei lehetnek. Átadom a terepet Anastasiának, ez az I'm Out of Love.

97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért egy újabb óra, robogunk tovább a mai délutáni műszak záró etapjára. Ne menjenek sehová, hiszen csak a legjobbak szólnak a Jássák kedvencei, és persze, hogy vannak még témáim, amiket közösen is megbeszélhetünk. Ami biztos, hogy a hírek után Kid Laroi és Justin Bieber közöse érkezik. A Stay! You can be right.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
5: Marad a napos meleg idő záporokkal. Az új köztársasági elnök feltétel nélkül szeresse a hazát, jelentette ki Magyar Péter. Több útszakaszt is lezárnak holnap este a Puskás Aréna környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Átmeneti időszakra, pártokon felülálló köztársasági elnökre van szükség, olyan emberre, aki feltétel nélkül szereti a hazát, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben hangsúlyozta, hogy olyan elnököt kell választani, aki őrködik a nemzetegysége és az alkotmányosság felett, és tisztességgel, kitartással és hazaszeretettel végzi ezt a munkát. A Tisza frakció szerint Polgár Judit a legalkalmasabb köztársasági elnök jelölt. Ő az, aki képes kifejezni a nemzetegységét, mondta a Tisza párt frakcióvezetője az országgyűlésben. Bujdosó Andrea úgy fogalmazott, egy államfőnek méltóságra, integritásra, empátiára van szüksége. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök kiválasztásának színjátékában, ezt írta Németh Balázs frakcióvezető helyettes a Facebook oldalán. A fideszes politikus szerint Magyar Péter kormányfő Polgár Judit személyével akarja legitimálni azt, hogy erőszakosan és méltatlan módon távolította el Súlyog Tamást. Nem módosítani, hanem kivezetni kell a kiskereskedelmi különadót. Így reagált az Országos Kereskedelmi Szövetség arra, hogy a pénzügyminiszter a szabályozás átalakításáról írt a hétvégén egy Facebook posztban. Az OKS hangsúlyozta, a közteher jelenleg a veszteséget is adóztatja, ami felhajtja a fogyasztói árakat. Ismét végig korlátozások nélkül közlekednek a vonatok a Váci és a Veresegyházi vonalon, miután befejeződött a karbantartás a vágányokon. A MÁV csoport vezérigazgatója közölte, váltót cseréltek, ágyazat és felső vezeték karbantartási munkákat végeztek, rendezték a pálya környezetét és átépítettek három útátjárót. Több útszakaszt is lezárnak, ideiglenesen kedd este a Puskás Aréna környékén, este 6 és fél 12 között. Ebben az időszakban változik több busz és trollibusz útvonala is. A BKK a közösségi közlekedést javasolja. A megszokottnál sűrűbben jár majd az M2-es és az M4-es metró és az 1-es villamos. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél, éjszaka 10-15, holnap napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatjuk a mai délutáni műszak utolsó órájával, úgyhogy ne menjenek sehová, itt is történnek még izgalmas dolgok, sőt, ezt mondanom sem kell, ugye? Az Illések és az Emiliák ünnepelnek a mai napon, egyébként július 20-a van hétfő, SMS Viber elérhetőségünk sem változott, 0630 301 22 77. Ebben az órában beszélünk majd arról, milyen jó hatással lehet ránk, a minél több időt töltünk a szabadban, az óra második felében pedig egy praktikus témával zárunk, hogyan csomagoljunk okosan egy hétvégi kiruccanáshoz. Tartsanak velem, Benzon Boom készülődik 17 óra után. Ez a Sorry, I'm Here for Someone Else.

97.7 Trio FM mellettet szól. A szabadban töltött idő jótékony hatásáról egyre több kutatás születik. A természetben tett séta akár csak fél óra is segíthet csökkenteni a stressz szintet, és javíthatja a hangulatunkat. Ennek egyik magyarázata, hogy a természetes környezet kevesebb ingerrel bombáz minket, mint egy zajos, mozgalmas városi utca. Ezért az agyunk könnyebben tud pihenni és feltöltődni. A friss levegőn töltött idő emellett a mozgással is együtt jár a legtöbb esetben, ami önmagában is jót tesz a testnek. A szakértők szerint nem kell nagy túrákra gondolni, elég, ha valaki a mindennapjaiba beépít egy rövid szabadban töltött szakaszt. Legyen az egy parki séta, kerti munka vagy egy kávé a teraszon. Rick Astley következik a Together Forever-rel.

0: 97.7. Trio FM melletted szól. Nem sokára jönnek a friss jársági hírek, minden, ami az ítélőket érdekelheti 17:30 után. Utána pedig az óra második felében egy praktikus témával érkezem a délutáni műszakban. Hogyan csomagoljunk okosan egy hétvégi kiruccanáshoz? Ami biztos, hogy Sia és Kylie Minogue dala is felcsendül majd a híreket követően, ez lesz a Dance Alone.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
4: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Házhoz jön az ügyintézés. Ismét adhatunk vért Vármegyénkben. Ismét megszervezik a Magyarok Kenyere programot. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Útnak indul a héten is a kormány ablakbusz július 20-a és 24-e között Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A mobil ügyfélszolgálat 5 nap alatt összesen 15 településre látogat el, így a kisebb települések lakóinak sem kell messzire utazniuk a leggyakoribb hivatalos ügyek elintézéséhez. A megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a buszban egyebek mellett személyigazolvánnyal, lakcímkártyával és ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyeket is intézhetnek az érdeklődők. Emellett más kormányablakban elérhető szolgáltatásokkal is várják az ügyfeleket. Ma Tiszasas, Csépa, Szelevény a helyszín, kedden Tiszaigar, Tiszaőrs és Nagy Iván, szerdán Kenderes, Berekfürdő és Kunmadaras, csütörtökön Jászkísér, Jászszentandrás és Jász Ivány, Jászkíséren az önkormányzati hivatalhoz várják az ügyintézőket 9:30-10, Jászszentandrásnál is az önkormányzati hivatal lesz a helyszín 10:30-11 Jász Iványban pedig szintén. Az önkormányzatnál lehet ügyet intézni 13:30-2. Pénteken Jász Dózsa következik a polgármesteri hivatal 3:49-4:11, Jász Jákóhalmán a községháza 10:30-13, és Jász Telek lesz az utolsó állomás a héten, önkormányzati hivatal a helyszín 13:45-2. A következő napokban is adhatunk vért, fontos, hogy mielőtt elindul nyújtani a karját, a helyszínt és az időpontot ellenőrizze a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n. Nos, ma Jászapátina Pályér Antal művelődési házban lehet vért adni, holnap Karcagon, ezt követően 21

0: 21-én szintén kedden Kisújszálláson, 22-én Szolnokon a Területi Vérellátóintézetbe várják a véradókat, 23-án Fegyverneken a Művelődési Házba, 24-én pedig a János Hidai Közösségi Ház lesz a kitelepült véradás helyszíne. Városi ünnepség keretében traktoros és lovas hagyományőrző felvonulással vette kezdetét idén a Magyarok Kenyere program Jász-Nagykonszolnoki búza gyűjtése Besenyszögön. Az elmúlt évben nagyságrendileg 800 tonna lisztet sikerült kiosztani a gazdáknak köszönhetően. A Magyarok Kenyere 15 millió búzasem program keretében megyénkben Besenyszögön kezdődött az adománygyűjtés. Az összegyűjtött búzákból készült őrölt lisztet a határainkon innen és túlműködő gyermek és családsegítő szervezetek részére fogják majd átadni. A jótékonysági mozgalom még 2011-ben indult, és társadalmi bázisa évről évre szélesebb. A felajánlók száma folyamatosan nő, írja a Szoljon. A kezdeményezés megbecsültségét mutatja, hogy a példaértékű Nemzet Egyesítő Szolgálatért 2018. szeptember 29-én Magyar Örökség díjjal tüntették ki. Első alkalomban 2014-ben szervezte meg Jász-Nagykonszolnok megye a búzagyűjtő ünnepét. Azóta a megye gazdái segítik évről évre a programot, ezért minden évben más-más település kérnek fel házigazdának. Besenyszög polgármestere Balog Zoltán azt mondta, a településük 26 éve ünnepel falunapot, ebből 13 éve városnapot. Több alkalommal sem valósulhatott volna meg a rendezvény, ha nincs közös gondolkodás, összefogás, megvalósítás. Hasonlóan a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programhoz tette hozzá. Megköszönte a gazdáknak, vállalkozóknak, egyéni segítőknek, hogy élményekben gazdag programokat tudnak ma is nyújtani a vendégeknek és a helyieknek. Megköszönte, hogy idén Besenyszög adott otthont az ünnepélyes búza összeöntésnek. A búzagyűjtés ma már egy hagyomány, amelyet több mint 15 éve ünneplünk ebben a formában. Eljutottunk odáig, hogy várjuk a búza összeöntést, mint az összetartozás, a segítségnyújtás szimbólumát. Sajnos ebben az évben a szárazságnak köszönhetően nem volt ritka Besenyszögön a 2 tonna alatti átlagtermés. Ennek ellenére a hagyomány tovább erősödik, mondta Balog Zoltán hozzátéve. A 15 millió búzaszemnek jelképes értelme van. 15 millió búzaszem, 15 millió magyar. Sikeres és rendkívül gyors intézkedéssel zárult egy lopási ügy Jászapátin. A közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően szinte azonnal fülön csípték a jogsértőket. A kukalopás Jászapátin végül tehát kudarccal zárult a tolvajnak. Nos, a mohóedényt próbálták meglovasítani Jászapátin. A helyi közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően azonnal fülön csípték a jogsértőket. Egy zöld színű műanyag mohó hulladékgyűjtő edény áll a családi ház előtti járdán, illusztrálva a kuka lopást. A Jászapáti közterület felügyelet tájékoztatása szerint a gyors lebukást egy pontos lakossági bejelentés alapozta meg. A bejelentő jelezte, két személy egy frissen kiosztott mohú kukát húz végig a nyílt utcán. Az egyenruhások késlekedés nélkül a megadott helyszínre siettek, és feltartóztatták a gyanúsítottakat. A délutáni 30 fokról 24-re csökken a levegő hőmérsékletem a vételkörzetünkben, este a szél sokat veszít majd az erejéből. Holnap 14 fokra ébredünk, délután 28 fok valószínű, kissé felhőségbolt mellett holnap a napsütésé lesz a főszerep megélénkülő szél kíséretében. Szerdán 16 fokról 27-re melegszik majd fel délutánra a levegő hőmérséklete. Jász-Nagykonszolnokon előfordulhat kisebb zápor, megélénkülő széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Egy jól összeállított csomaglista sok bosszúságtól megkímélhet minket egy hétvégi kiruccanás során. Érdemes egy nappal korábban elkezdeni a pakolást, nem az utolsó pillanatban. Így ha valami hiányzik, még van idő pótolni. Gyakorlott utazók szerint hasznos egy alap csomaglistát készíteni, amit aztán minden alkalommal csak kiegészítünk az adott úthoz szükséges dolgokkal. Így semmi fontos sem maradhat ki. A ruhákat érdemes réteges elven csomagolni, hogy hőingadozás esetén is fel tudjunk öltözni vagy vetkőzni. A gyógyszereket, okmányokat, telefontöltőt célszerű egy jól elkülönített, könnyen elérhető rekeszbe tenni, hogy útközben ne kelljen az egész táskát átforgatni értük. Egy kis üres hely hagyása a táskában szintén jó ötlet lehet, hiszen útközben mindig felszedünk valamit. Itt például a legjobb dalokat. Maroon 5 érkezik és a Misery. Oh, yeah.

97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért ezzel a mai délutáni műszak, úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem voltak egész délután. Ha Zsoltit is hallgatták reggel, akkor pedig külön hálásak vagyunk érte. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és rádiózzanak továbbra is a Trio FM-mel, ami biztos, hogy Natasha Bedingfield dalát hozom még búcsúnótaként, ez lesz az Unwritten. Holnap is folytatjuk kora reggel Pálinkás Zsolt ébreszti önöket. Én pedig szerdán érkezem 2-től este 6-ig a szokott időpontban. Legyen nagyon szép estéjük!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Marad a napos, meleg idő, záporokkal. Kivizsgálják a BYD-val kapcsolatos kormányzati döntéseket. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a kormányfő. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. A legfőbb ügyész visszahívását kérte az államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a kormányfő. Magyar Péter az országgyűlésben egy napirendelőtti felszólalásra válaszolva közölte, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, hivatali idej alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványainál eltűnt 600 milliárd forint ügyében. A miniszterelnök a márciusban lefoglalt ukrán pénzszállítmány ügyében is vizsgálatot sürgetett, de mint fogalmazott, semmi nem fog történni, amíg az előző kormánypártok bábja ott van. Az országgyűlés alelnöke, Hallerné Nagy Anikó veszi át a házelnöki feladatokat Forsthoffer Ágnestől. Az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a tiszás politikus látja el az államfő feladat és hatásköreit. Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása mától szűnt meg. Hallerné Nagy Anikó megbízatása az új köztársasági elnök hivatalba lépésekor hatályát veszti. Az iráni forradalmi gárda ismét támadást intézett olyan kuvaiti és bahreini támaszpontok ellen, ahol amerikai katonák állomásoznak. A bahreini belügyminisztérium felszólította a lakosságot, vonuljon biztonságos helyre, a kuvaiti hadsereg pedig megerősítette a támadás hírét, hozzátéve, hogy drónokat és rakétákat semmisített meg. Masoud Pezeshkian iráni elnök kijelentette, teljes körű háborúban van az Egyesült Államokkal. Az Egyesült Államok továbbra is nyitott a diplomáciai megoldásra Iránnal, de Teherán felrúgta a korábbi megállapodást, közölte az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio szerint Irán nem tartja tiszteletben a Hormuzi szoros szabadhajózásról szóló egyességet, ezért folytatják az iráni katonai létesítmények elleni csapásokat. A külügyminiszter hangsúlyozta, Washington kész tárgyalni, de Irán tettei alapján hozza meg döntéseit. A sok napsütés mellett ma is, holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél, éjszaka 10-15, holnap napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Különleges szellemi műhelynek ad otthont a városunk. Jászberényben tartják ugyanis azt az intenzív nyári felkészítő tábort, ahol az ország legtehetségesebb diákjai versengenek azért, hogy bekerüljenek a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Olimpiára utazó magyar válogatottba. A Jászberényben zajló szakmai munkáról és a felkészülés állomásairól a tábor koordinátora Kuruc Márta nyilatkozott a Trió FM-nek.
2: Szeptemberben hirdettük meg az Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászati és asztrofizikai versenyt, amelynek az első három fordulóját novemberben, decemberben és januárban a diákok a saját iskolájukba tudják megírni. Január végén összesítjük a pontszámokat, és ez alapján meghívunk 20-25 főt a döntőbe, ami már harmadik éve volt Jászberényben márciusban. Ekkor lezárul ez a verseny a hazai része, de elindul egy új rész, hiszen van egy nemzetközi csillagászati verseny is, amire felkészítjük a legtehetségesebb diákokat. A márciusi döntő eredményei alapján az első 10-12 diákot szoktuk meghívni a felkészülő keretbe, és számukra egy intenzív felkészítési folyamatot tettünk össze. A tábor végén tudunk eredményt mondani, és akkor a legjobb 5 diákot meghívjuk a magyar utazó csapatba, akikkel kimegyünk a Nemzetközi Olimpiára. Jelenleg 9 diákunk van, és 6-7 felkészítő segíti az ő munkájukat.
3: Mennyire népszerű a gyerekek körében a csillagászat sem?
2: Csillagászat irány mindig érdeklődnek a fiatalok és a felnőttek is. Mindig nagyon népszerű, hogyha a távcsövet látják, vagy a téma szóba kerül, hiszen látjuk mindig a csillagos eget, és mindenkinek a fantáziája megindul, hogy mi lehet ott, illetve hát gyönyörű. Itt kezdődik az egész. A diákok érdeklődnek, sajnos Magyarországon nincs csillagászati oktatás, benne van ugyan a fizika tananyagban, meg a földrajz tananyagban, de ott inkább ilyen tárgyi ismeretek vannak, mint hogy van a naprendszer, a bolygók vannak benne, stb. Itt ezen a versenyen viszont komoly csillagászati számolásokat kell megoldani a diákoknak, mint ahogy a csillagászkutatók is teszik, tehát hogy ők erre az útra készülnek. Tehát hogy itt már egy speciális csillagászati ismeretre van szükségünk, egy erős fizikai alap és matematikai alapra tudjuk ezt ráépíteni.
3: A nemzetközi mezőnyben hogyan szerepelnek a magyar diákok?
2: Egyre jobban szereplünk. Tavaly 2 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmünk volt, és előző években is már sorra érmeket nyernek a magyar versenyzők, és reméljük, hogy ez még jobban fokozódik, de nincs nyomás rajtunk, mielőtt bárki azt hinné, hogy itt ilyen nagyon kemény edzőtábor van. A diákok egy úton haladnak, és mi segítjük őket ezen az úton, és rajtuk múlik minden, hogy hova tudnak eljutni.
3: Van most Jászberényben a jársági diák a csapatban?
2: Nincs jársági diák, felkészítők között van jársági Kalup Csilla, aki itt végzett ugye a gimnáziumban, és majd tovább csillagász tanulónak, ő majd érkezik a hétvégén, segít a fordulók beújításában.
1: A táborban 9 fiatal zseni készül, akiknek a munkáját szakavatott oktatók segítik, de hogyan látja a felkészülést a szakmai vezető, aki korábban maga is versenyzőként jutott ki 3 világversenyre? Varga Vázsony, az ELTE és a Genfi Egyetem asztrofizikusa a felkészítői oldalról és a szoros közösségről mesélt rádiónak.
4: Arra épül ez az egész mozgalom és arra épül a közösségünk, hogy a diákok és a felkészítők között van egy elég szoros viszony. Ez nagyon megkönnyíti mind a tanulást, mind azt, hogy támogatni tudjuk a diákokat, mind sokkal jobban szakmai oldalról így, mind kicsit személyes oldalról is. És ennek van egy olyan nagyon-nagyon kellemes következménye, hogy a volt diákok szinte törvényszerűen legalább a felük átkerül a felkészítő oldalra, akár már első éves egyetemistaként. Én is olyannyira rögtön a diákságom után átkerültem a felkészítő oldalra, hogy még azelőtt indítottam szakkört, mielőtt elmentem volna az utolsó olimpiánra, mert akkor novemberben volt a verseny, szeptemberben indult az emelt szakkör, ami budapesti emelt szintű olimpiai szakkör, ami azóta is megy. Szóval igen, itt vagyok már 5 éve ezen az oldalon, 3-4 éve effektíve a felkészítés szakmai vezetőjeként, és hát épp annyira élvezem ezt az oldalt is, mint ahogy diákként élveztem az egészet.
3: Szerintem már részt vettél ilyen olimpián, milyen emlékeket érzel ezzel?
4: Hát a Covid kicsit keresztül húzta, de igen, én nekem sikerült három diákolimpiára is kijutnom. 2019-ben éppen Magyarország szervezte az olimpiát, kezd helyen volt. Következő évben meg hát online volt az olimpia a Covid miatt, de még úgy is fantasztikus élmény volt Keszthelyen azt, hogy hát itthon fogadhattuk a külföldieket, és bár diákok voltunk, mégis csak effektíve kicsit házigazdaként tudtunk viselkedni és viszonyulni a többiekhez, és bemutatni az országunkat, a kultúránkat, a szokásainkat. Utána pedig önmagában az, hogy a többi diákkal, ahogy Ágoston is mondta, egy fantasztikus közösséget alkotunk, velük is nagyon-nagyon jó lenni. És aztán tavaly előtt Kolumbiába, tavaly pedig Indiába csapatvezetőként is tudtam menni, és igen, nagyon-nagyon élvezem az egészet csinálni, és nagyon jó nem csak a személyes oldalról is, bár én magam is nagyon sokat tanulok belőle, hanem önmagában az, hogy visszatudom adni a mostani diákoknak azt, amit 8 évvel ezelőtt az én felkészítőimtől kaptam.
3: És felkészítőként van egy speciális terület, amit te adtál a gyerekeknek?
4: Hát én egy elég mindenes ember vagyok. Most éppen egy 10 perce jöttem ki planetáriumi foglalkozás tartásából. Észleltetni is szoktam, akár adatfeldolgozás, akár elmélet. Szeretek mindent, kicsit mindenes ember vagyok.
3: És hogy látod, ügyesek a fiúk, lányok, jól felkészültek?
4: Igen. Ahogy mondtam, én is háromszor vettem részt a diákolimpián, most is vannak olyan diákok, akik több évben jönnek vissza. Szóval ebből mindig adódik egy szintkülönbség, illetve minket is kihívás elé állít, hogy annak megfelelő anyagot állítsunk össze minden évben, ami tud a régieknek is újat mondani, de az újaknak is érthető legyen.
1: A Jászberényi válogató tábor végén dől el, hogy ki az az 5 legjobb diák, aki képviselti majd hazánkat a nemzetközi olimpián. A feladatok komoly fizikai és matematikai alapokat igényelnek, de a fiatalok állják a sarat. Kis Ágoston 11. osztályos diákkal beszélgettünk, aki már másodszor vesz részt ezen a megmérettetésen.
5: Idén már másodszorra vagyok itt a keretfelkészítésben. Tavaly picit meglepett, hogy bejutottam a döntőbe, de arra rendesen felkészültem és így bejutottam. És az előző évi keretfelkészítés anyagaival már elég könnyű volt idén is bekerülni.
3: Azt mondod, hogy meglepett az, hogy bekerültél. Mennyi felkészülés kell ehhez, hogy valaki résztvevője lehessen egy ilyen versenynek?
5: Hát az első három fordulóra én őszintén nem sokat készültem, mivel elég erős fizikai és matek alapjaim vannak. De vannak budapesti szakkörök, akkor bárki mehet ingyenesen, és ott nagyon jó felkészülés. Erről én akkor tudtam, amikor már a keretben voltam. Először a csillagászat szeretete volt meg, erősen az elméleti oldalról, és utána azért lett távcsövem, hogy tudjak készülni a versenyre, ahol észlelni is kell. Nagyon jó a közösség, szeretek itt lenni, érdekes előadásokat tartanak a felkészítők, és nyilván a tábor második felében van a válogató verseny, ami után kiderül, hogy ki az az öt ember, aki mehet az olimpiára.
3: Tudsz, hogy bekerülj?
5: Nem szoktam stresszelni versenyeken, azt nem mondanám, hogy izgulok. Jó esélyeim vannak, nem, egyáltalán nem mondom biztosra, remélem, hogy sikerül.
1: Izgalmas napok állnak tehát a Jászberényben táborozó csillagász palánták előtt, mi pedig szurkolunk nekik a nemzetközi megmérettetéshez. Az elmúlt percekben Kárpáti Márta összeállítását hallották.
0: Információk a Jászság szívéből. A trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Ismét adhatunk vért Vármegyénkben. Házhoz jön az ügyintézés. Ismét megszervezik a Magyarok Kenyere programot. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A következő napokban is adhatunk vért, fontos, hogy mielőtt elindul nyújtani a karját, a helyszínt és az időpontot ellenőrizze a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n. Nos, ma Jásza Pátina Pályér Antal Művelődési Házban lehet vért adni, holnap Karcagon, ezt követően 21-én, szintén kedden Kisújszálláson, 22-én Szolnokon a Területi Vérellátó Intézetbe várják a véradókat, 23-án Fegyverneken a Művelődési Házba, 24-én pedig a János Hidai Közösségi Ház lesz a kitelepült véradás helyszíne. Útnak indul a héten is a kormányablakbusz július 20-a és 24-e között Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A mobil ügyfélszolgálat 5 nap alatt összesen 15 településre látogat el, így a kisebb települések lakóinak sem kell messzire utazniuk a leggyakoribb hivatalos ügyek elintézéséhez. A megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a buszban egyebek mellett személyigazolvánnyal, lakcímkártyával és ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyeket is intézhetnek az érdeklődők. Emellett más kormányablakban elérhető szolgáltatásokkal is várják az ügyfeleket. Ma Tiszasas, Csépa, Szele

0: Vény a helyszín. Kedden Tiszaigar, Tiszaőrs és Nagy Iván. Szerdán Kenderes, Berekfürdő és Kunmadaras. Csütörtökön Jászkísér, Jász Szent András és Jász Ivány. Jászkíséren az önkormányzati hivatalhoz várják az ügyintézőket 9-től 10-ig. Jász Szent Andrásnál is az önkormányzati hivatal lesz a helyszín 10:30-től délig. Jász Iványban pedig szintén az önkormányzatnál lehet ügyet intézni 13-től 14-ig. Pénteken Jász Dózsa következik a polgármesteri hivatal 3:49-től 10:45-ig, Jász Jákó halmán a községháza 10:30-től délig, és Jász Telek lesz az utolsó állomás a héten, önkormányzati hivatal a helyszín 13:45-től 14:45-ig. Városi ünnepség keretében traktoros és lovas hagyományőrző felvonulással vette kezdetét idén a Magyarok Kenyere program Jász nagykonszolnoki búza gyűjtése Besenyszögön. Az elmúlt évben nagyságrendileg 800 tonna lisztet sikerült kiosztani a gazdáknak köszönhetően. A Magyarok Kenyere 15 millió búzasem program keretében megyénkben Besenyszögön kezdődött az adománygyűjtés. Az összegyűjtött búzákból készült őrölt lisztet a határainkon innen és túlműködő gyermek és családsegítő szervezetek részére fogják majd átadni. A jótékonysági mozgalom még 2011-ben indult, és társadalmi bázisa évről évre szélesebb. A felajánlók száma folyamatosan nő, írja a Szoljon. A kezdeményezés megbecsültségét mutatja, hogy a példaértékű nemzet egyesítő szolgálatért 2018. szeptember 29-én Magyar Örökség díjjal tüntették ki. Első alkalomban 2014-ben szervezte meg Jász Nagykonszolnok megye a búzagyűjtő ünnepét. Azóta a megye gazdái segítik évről évre a programot, ezért minden évben más-más település kérnek fel házi gazdának. Besenyszög polgármestere Balog Zoltán azt mondta, a településük 26 éve ünnepel falunapot, ebből 13 éve városnapot. Több alkalommal sem valósulhatott volna meg a rendezvény, ha nincs közös gondolkodás, összefogás, megvalósítás. Hasonlóan a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programhoz tette hozzá. Megköszönte a gazdáknak, vállalkozóknak, egyéni segítőknek, hogy élményekben gazdag programokat tudnak ma is nyújtani a vendégeknek és a helyieknek. Megköszönte, hogy idén Besenyszög adott otthont az ünnepélyes búza összeöntésnek. A búzagyűjtés ma már egy hagyomány, amelyet több mint 15 éve ünneplünk ebben a formában. Eljutottunk odáig, hogy várjuk a búza összeöntést, mint az összetartozás, a segítségnyújtás szimbólumát. Sajnos ebben az évben a szárazságnak köszönhetően nem volt ritka Besenyszögön a 2 tonna alatti átlagtermés. Ennek ellenére a hagyomány tovább erősödik, mondta Balog Zoltán hozzátéve. A 15 millió búzaszemnek jelképes értelme van. 15 millió búzaszem, 15 millió magyar. Sikeres és rendkívül gyors intézkedéssel zárult egy lopási ügy Jász Apátin. A közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően szinte azonnal fülön csípték a jogsértőket. A kukalopás Jász Apátin végül tehát kudarccal zárult a tolvajnak. Nos, a mohóedényt próbálták meglovasítani Jász Apátin. A helyi közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően azonnal fülön csípték a jogsértőket. Egy zöld színű műanyag mohó hulladékgyűjtő edény áll a családi ház előtti járdán, illusztrálva a kuka lopást. A Jász Apáti közterület felügyelet tájékoztatása szerint a gyors lebukást egy pontos lakossági bejelentés alapozta meg. A bejelentő jelezte, két személy egy frissen kiosztott mohú kukát húz végig a nyílt utcán. Az egyenruhások késlekedés nélkül a megadott helyszínre siettek és feltartóztatták a gyanúsítottakat. A délutáni 30 fokról 24-re csökken a levegő hőmérsékletem a vételkörzetünkben, este a szél sokat veszít majd az erejéből. Holnap 14 fokra ébredünk, délután 28 fok valószínű, kissé felhőségbolt mellett holnap a napsütésé lesz a főszerep megélénkülő szél kíséretében. Szerdán 16 fokról 27-re melegszik majd fel délutánra a levegő hőmérséklete. Jász Nagykonszolnokon előfordulhat kisebb zápor, megélénkülő széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos meleg idő záporokkal. Hallerné Nagyon Ikó alelnök veszi át a házelnöki feladatokat Forsthofer Ágnestől. Eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől Görögországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tisza párt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte Magyar Péter Facebook oldalán. A miniszterelnök úgy fogalmazott, ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény is. Vasárnap a Tudomány, a Kultúra és a Sport 16 szereplője levélben fordult Forsthofer Ágneshez, az országgyűlés elnökéhez, amelyben azt javasolták, hogy Polgár Juditot kérjék fel és válasszák meg államfőnek. Az országgyűlés alelnöke Hallerné Nagyon Ikó veszi át a házelnöki feladatokat Forsthofer Ágnestől. Az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a tiszás politikus látja el az államfő feladat és hatásköreit. Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása mától szűnt meg. Hallerné Nagyon Ikó megbízatása az új köztársasági elnök hivatalba lépésekor hatályát veszti. Az iráni forradalmi gárda ismét támadást intézett olyan kuvaiti és bahreini támaszpontok ellen, ahol amerikai katonák állomásoznak. A bahreini belügyminisztérium felszólította a lakosságot, vonuljon biztonságos helyre, a kuvaiti hadsereg pedig megerősítette a támadás hírét, hozzátéve, hogy drónokat és rakétákat semmisített meg. Masoud Pezeshkian iráni elnök kijelentette, teljes körű háborúban van az Egyesült Államokkal. Az Egyesült Államok továbbra is nyitott a diplomáciai megoldásra Iránnal, de Teherán felrúgta a korábbi megállapodást, közölte az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio szerint Irán nem tartja tiszteletben a Hormuzi szoros szabadhajózásról szóló egyességet, ezért folytatják az iráni katonai létesítmények elleni csapásokat. A külügyminiszter hangsúlyozta, Washington kész tárgyalni, de Irán tettei alapján hozza meg döntéseit. Görögországban eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől. A döntést azzal indokolták, hogy egyre több az olyan roller baleset, amiben fiatalok, gyerekek érintettek. A törvényjavaslat a korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja. A javaslatról kedden szavaz a görög parlament. A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél, hajnalban 10-15, kedden napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Ismét megszervezik a Magyarok Kenyere programot. Ismét adhatunk vért vármegyénkben. Házhoz jön az ügyintézés. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Városi ünnepség keretében traktoros és lovas hagyományőrző felvonulással vette kezdetét idén a Magyarok Kenyere program jásznagykonszolnoki búza gyűjtése Besenyszögön. Az elmúlt évben nagyságrendileg 800 tonna lisztet sikerült kiosztani a gazdáknak köszönhetően. A Magyarok Kenyere 15 millió búzasem program keretében megyénkben Besenyszögön kezdődött az adománygyűjtés. Az összegyűjtött búzákból készült őrölt lisztet a határainkon innen és túlműködő gyermek és családsegítő szervezetek részére fogják majd átadni. A jótékonysági mozgalom még 2011-ben indult, és társadalmi bázisa évről évre szélesebb. A felajánlók száma folyamatosan nő, írja a Szoljon. A kezdeményezés megbecsültségét mutatja, hogy a példaértékű nemzet egyesítő szolgálatért 2018. szeptember 29-én Magyar Örökség díjjal tüntették ki. Első alkalomban 2014-ben szervezte meg Jásznagykonszolnok megye a búzagyűjtő ünnepét. Azóta a megye gazdái segítik évről évre a programot, ezért minden évben más-más település kérnek fel házigazdának. Besenyszög polgármestere Balogh Zoltán azt mondta, a településük 26 éve ünnepel falunapot, ebből 13 éve városnapot. Több alkalommal sem valósulhatott volna meg a rendezvény, ha nincs közös gondolkodás, összefogás, megvalósítás. Hasonlóan a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programhoz tette hozzá. Megköszönte a gazdáknak, vállalkozóknak, egyéni segítőknek, hogy élményekben gazdag programokat tudnak ma is nyújtani a vendégeknek és a helyieknek. Megköszönte, hogy idén Besenyszög adott otthont az ünnepélyes búza összeöntésnek. A búzagyűjtés ma már egy hagyomány, amelyet több mint 15 éve ünneplünk ebben a formában. Eljutottunk odáig, hogy várjuk a búza összeöntést, mint az összetartozás, a segítségnyújtás szimbólumát. Sajnos ebben az évben a szárazságnak köszönhetően nem volt ritka Besenyszögön a 2 tonna alatti átlagtermés. Ennek ellenére a hagyomány tovább erősödik, mondta Balogh Zoltán hozzátéve. A 15 millió búzaszemnek jelképes értelme van. 15 millió búzaszem, 15 millió magyar. A következő napokban is adhatunk vért, fontos, hogy mielőtt elindul nyújtani a karját, a helyszínt és az időpontot ellenőrizze a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n. Nos, ma Jászapátina Pályer Antal Művelődési Házban lehet vért adni, holnap Karcagon, ezt követően 21-én, szintén kedden Kisújszálláson, 22-én Szolnokon a Területi Vérellátó Intézetbe várják a véradókat, 23-án Fegyverneken a Művelődési Házba, 24-én pedig a János Hidai Közösségi Ház lesz a kitelepült véradás helyszíne. Útnak indul a héten is a kormányablakbusz július 20-a és 24-e között Jásznagykonszolnok megyében. A mobil ügyfélszolgálat 5 nap alatt összesen 15 településre látogat el, így a kisebb települések lakóinak sem kell messzire utazniuk a leggyakoribb hivatalos ügyek elintézéséhez. A megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a buszban egyebek mellett személyigazolvánnyal, lakcímkártyával és ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyeket is intézhetnek az érdeklődők. Emellett más kormányablakban elérhető szolgáltatásokkal is várják az ügyfeleket. Ma Tiszasas, Csépa, Szelevény a helyszín, kedden Tiszaigar, Tiszaörs és Nagy Iván, szerdán Kenderes, Berekfürdő és Kunmadaras, csütörtökön Jászkísér, Jászszentandrás és Jász Ivány, Jászkíséren az önkormányzati hivatalhoz várják az ügyintézőket 9:30-10, Jászszentandrásnál is az önkormányzati hivatal lesz a helyszín 10:30-11, Jász Iványban pedig szintén az önkormányzatnál lehet ügyet intézni 13:30-2. Pénteken Jász Dózsa következik a polgármesteri hivatal 3:49-4:11, Jász Jákóhalmán a községháza 10:30-13, és Jász Telek lesz az utolsó állomás a héten, önkormányzati hivatal a helyszín 13:45-2. Sikeres és rendkívül gyors intézkedéssel zárult egy lopási ügy Jászapátin. A közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően szinte azonnal fülön csípték a jogsértőket. A kukalopás Jászapátin végül tehát kudarccal zárult a tolvajnak. Nos, a mohóedényt próbálták meglovasítani Jászapátin. A helyi közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően azonnal fülön csípték a jogsértőket. Egy zöld színű műanyag mohó hulladékgyűjtő edény áll a családi ház ház előtti járdán, illusztrálva a kuka lopást. A Jászapáti közterület felügyelet tájékoztatása szerint a gyors lebukást egy pontos lakossági bejelentés alapozta meg. A bejelentő jelezte, két személy egy frissen kiosztott mohú kukát húz végig a nyílt utcán. Az egyenruhások késlekedés nélkül a megadott helyszínre siettek, és feltartóztatták a gyanúsítottakat. A délutáni 30 fokról 24-re csökken a levegő hőmérsékletem a vételkörzetünkben. Este a szél sokat veszít majd az erejéből. Holnap 14 fokra ébredünk, délután 28 fok valószínű, kissé felhőségbolt mellett holnap a napsütésé lesz a főszerep megélénkülő szél kíséretében. Szerdán 16 fokról 27-re melegszik majd fel délutánra levegő hőmérséklete. Jász-Nagykun-Szolnokon előfordulhat kisebb zápor, megélénkülő széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Marad a napos meleg idő, záporokkal. Újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. Eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől Görögországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tisza párt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte Magyar Péter Facebook oldalán. A miniszterelnök úgy fogalmazott, ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény is. Vasárnap a tudomány, a kultúra és a sport 16 szereplője levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az országgyűlés elnökéhez, amelyben azt javasolták, hogy Polgár Juditot kérjék fel és válasszák meg államfőnek. Szerdától újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogirtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogirtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar megyében lehet számítani. A vízirendőrök 27 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott szaposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szállt le a Qatar Airways Frankfurtba tartó járata. A Dohából indult gép a Velencei tó fölött járt, amikor a budapesti reptér irányába fordult. A repülő reggel 6:30 előtt szállt le Ferihegyen, ahol a sürgősségi egység ellátta az utast. Görögországban eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől. A döntést azzal indokolták, hogy egyre több az olyan roller baleset, amiben fiatalok, gyerekek érintettek. A törvényjavaslat a korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja. A javaslatról kedden szavaz a görög parlament. A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Hajnalban 10-15, kedden napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Ismét adhatunk vért Vármegyénkben. Házhoz jön az ügyintézés. Ismét megszervezik a Magyarok Kenyere programot. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Sikeres és rendkívül gyors intézkedéssel zárult egy lopási ügy.

0: Szapátin. A közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően szinte azonnal fülön csípték a jogsértőket. A kukalopás Jászapátin végül tehát kudarccal zárult a tolvajnak. Nos, a mohóedényt próbálták meglovasítani Jászapátin. A helyi közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően azonnal fülön csípték a jogsértőket. Egy zöld színű műanyag mohó hulladékgyűjtő edény áll a családi ház előtti járdán, illusztrálva a kuka lopást. A jászapáti közterület felügyelet tájékoztatása szerint a gyors lebukást egy pontos lakossági bejelentés alapozta meg. A bejelentő jelezte, két személy egy frissen kiosztott mohó kukát húz végig a nyílt utcán. Az egyenruhások késlekedés nélkül a megadott helyszínre siettek, és feltartóztatták a gyanúsítottakat. Városi ünnepség keretében traktoros és lovas hagyományőrző felvonulással vette kezdetét idén a Magyarok Kenyere program Jásznagykonszolnoki búza gyűjtése Besenyszögön. Az elmúlt évben nagyságrendileg 800 tonna lisztet sikerült kiosztani a gazdáknak köszönhetően. A Magyarok Kenyere 15 millió búzasem program keretében megyénkben Besenyszögön kezdődött az adománygyűjtés. Az összegyűjtött búzákból készült őrölt lisztet a határainkon innen és túlműködő gyermek és családsegítő szervezetek részére fogják majd átadni. A jótékonysági mozgalom még 2011-ben indult, és társadalmi bázisa évről évre szélesebb. A felajánlók száma folyamatosan nő, írja a Szoljon. A kezdeményezés megbecsültségét mutatja, hogy a példaértékű nemzet egyesítő szolgálatért 2018. szeptember 29-én Magyar Örökség díjjal tüntették ki. Első alkalomban 2014-ben szervezte meg Jásznagykonszolnok megye a búzagyűjtő ünnepét. Azóta a megye gazdái segítik évről évre a programot, ezért minden évben más-más település kérnek fel házi gazdának. Besenyszög polgármestere Balogh Zoltán azt mondta, a településük 26 éve ünnepel falunapot, ebből 13 éve városnapot. Több alkalommal sem valósulhatott volna meg a rendezvény, ha nincs közös gondolkodás, összefogás, megvalósítás. Hasonlóan a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programhoz tette hozzá. Megköszönte a gazdáknak, vállalkozóknak, egyéni segítőknek, hogy élményekben gazdag programokat tudnak ma is nyújtani a vendégeknek és a helyieknek. Megköszönte, hogy idén Besenyszög adott otthont az ünnepélyes búza összeöntésnek. A búzagyűjtés ma már egy hagyomány, amelyet több mint 15 éve ünneplünk ebben a formában. Eljutottunk odáig, hogy várjuk a búza összeöntést, mint az összetartozás, a segítségnyújtás szimbólumát. Sajnos ebben az évben a szárazságnak köszönhetően nem volt ritka Besenyszögön a 2 tonna alatti átlagtermés. Ennek ellenére a hagyomány tovább erősödik, mondta Balogh Zoltán hozzátéve. A 15 millió búzaszemnek jelképes értelme van. 15 millió búzaszem, 15 millió magyar. A következő napokban is adhatunk vért, fontos, hogy mielőtt elindul nyújtani a karját, a helyszínt és az időpontot ellenőrizze a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n. Nos, ma Jászapátin a Pályér Antal Művelődési Házban lehet vért adni, holnap Karcagon, ezt követően 21-én, szintén kedden Kisújszálláson, 22-én Szolnokon a Területi Vérellátó Intézetbe várják a véradókat, 23-án Fegyverneken a Művelődési Házba, 24-én pedig a János Hidai Közösségi Ház lesz a kitelepült véradás helyszíne. Útnak indul a héten is a kormányablakbusz július 20-a és 24-e között Jásznagykonszolnok megyében. A mobil ügyfélszolgálat 5 nap alatt összesen 15 településre látogat el, így a kisebb települések lakóinak sem kell messzire utazniuk a leggyakoribb hivatalos ügyek elintézéséhez. A megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a buszban egyebek mellett személyigazolvánnyal, lakcímkártyával és ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyeket is intézhetnek az érdeklődők. Emellett más kormányablakban elérhető szolgáltatásokkal is várják az ügyfeleket. Ma Tiszasas, Csépa, Szelevény a helyszín, kedden Tiszaigar, Tiszaörs és Nagy Iván, szerdán Kenderes, Berekfürdő és Kunmadaras, csütörtökön Jászkísér, Jászszent András és Jász Ivány, Jászkíséren az önkormányzati hivatalhoz várják az ügyintézőket 9:30-10, Jászszent Andrásnál is az önkormányzati hivatal lesz a helyszín 10:30-11, Jász Iványban pedig szintén. Az önkormányzatnál lehet ügyet intézni 00:30-2. Pénteken Jász Dózsa következik a polgármesteri hivatal 3:49-4:11, Jász Jákóhalmán a községháza 10:30-13, és Jász Telek lesz az utolsó állomás a héten, önkormányzati hivatal a helyszín 4:01-3:42. A délutáni 30 fokról 24-re csökken a levegő hőmérséklet a vételkörzetünkben, este a szél sokat veszít majd az erejéből. Holnap 14 fokra ébredünk, délután 28 fok valószínű, kissé felhőségbolt mellett holnap a napsütésé lesz a főszerep megélénkülő szél kíséretében. Szerdán 16 fokról 27-re melegszik majd fel délutánra a levegő hőmérséklete. Jász-Nagykun-Szolnokon előfordulhat kisebb zápor, megélénkülő széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Marad a napos, meleg idő, záporokkal. Kivizsgálják a BYD-val kapcsolatos kormányzati döntéseket. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a kormányfő. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. A legfőbb ügyész visszahívását kérte az államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a kormányfő. Magyar Péter az országgyűlésben egy napirendelőtti felszólalásra válaszolva közölte, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén. Hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványainál eltűnt 600 milliárd forint ügyében. A miniszterelnök a márciusban lefoglalt ukrán pénzszállítmány ügyében is vizsgálatot sürgetett, de mint fogalmazott, semmi nem fog történni, amíg az előző kormánypártok bábja ott van. Az országgyűlés alelnöke, Hallerné Nagy Anikó veszi át a házelnöki feladatokat Forsthoffer Ágnestől. Az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a tiszás politikus látja el az államfő feladat és hatásköreit. Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása mától szűnt meg. Hallerné Nagy Anikó megbízatása az új köztársasági elnök hivatalba lépésekor hatályát veszti. Az iráni forradalmi gárda ismét támadást intézett olyan kuvaiti és bahreini támaszpontok ellen, ahol amerikai katonák állomásoznak. A bahreini belügyminisztérium felszólította a lakosságot, vonuljon biztonságos helyre, a kuvaiti hadsereg pedig megerősítette a támadás hírét, hozzátéve, hogy drónokat és rakétákat semmisített meg. Masoud Pezeshkian iráni elnök kijelentette, teljes körű háborúban van az Egyesült Államokkal. Az Egyesült Államok továbbra is nyitott a diplomáciai megoldásra Iránnal, de Teherán felrúgta a korábbi megállapodást, közölte az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio szerint Irán nem tartja tiszteletben a hormúzi szoros szabadhajózásról szóló egyességet, ezért folytatják az iráni katonai létesítmények elleni csapásokat. A külügyminiszter hangsúlyozta, Washington kész tárgyalni, de Irán tettei alapján hozza meg döntéseit. A sok napsütés mellett ma is, holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél, éjszaka 10-15, holnap napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Házhoz jön az ügyintézés. Ismét adhatunk vért Vármegyénkben. Ismét megszervezik a Magyarok Kenyere programot. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Útnak indul a héten is a kormány a Blakkbusz július 20-a és 24-e között Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A mobil ügyfélszolgálat 5 nap alatt összesen 15 településre látogat el, így a kisebb települések lakóinak sem kell messzire utazniuk a leggyakoribb hivatalos ügyek elintézéséhez. A megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a buszban egyebek mellett személyigazolvánnyal, lakcímkártyával és ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyeket is intézhetnek az érdeklődők. Emellett más kormányablakban elérhető szolgáltatásokkal is várják az ügyfeleket. Ma Tiszasas, Csépa, Szelevény a helyszín, kedden Tiszaigar, Tiszaőrs és Nagy Iván, szerdán Kenderes, Berekfürdő és Kunmadaras, csütörtökön Jászkísér, Jászszent András és Jász Ivány, Jászkíséren az önkormányzati hivatalhoz várják az ügyintézőket 9:30-10, Jászszent Andrásnál is az önkormányzati hivatal lesz a helyszín 10:30-11, Jász Iványban pedig szintén. Az önkormányzatnál lehet ügyet intézni 13:30-2. Pénteken Jász Dózsa következik a polgármesteri hivatal 3:49-4:11, Jász Jákóhalmán a községháza 10:30-13, és Jász Telek lesz az utolsó állomás a héten, önkormányzati hivatal a helyszín 12:45-2. A következő napokban is adhatunk vért, fontos, hogy mielőtt elindul nyújtani a karját, a helyszínt és az időpontot ellenőrizze a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n. Nos, ma Jászapátina Pályér Antal Művelődési Házban lehet vért adni, holnap Karcagon, ezt követően 21-én, szintén kedden Kisújszálláson, 22-én Szolnokon a Területi Vérellátó Intézetbe várják a véradókat, 23-án Fegyverneken a Művelődési Házba, 24-én pedig a János Hidai Közösségi Ház lesz a kitelepült véradás helyszíne. Városi ünnepség keretében traktoros és lovas hagyományőrző felvonulással vette kezdetét idén a Magyarok Kenyere program Jász-Nagykun-Szolnoki búza gyűjtése Besenyszögön. Az elmúlt évben nagyságrendileg 800 tonna lisztet sikerült kiosztani a gazdáknak köszönhetően. A Magyarok Kenyere 15 millió búzasem program keretében megyénkben Besenyszögön kezdődött az adománygyűjtés. Az összegyűjtött búzákból készült őrölt lisztet a határainkon innen és túlműködő gyermek és családsegítő szervezetek részére fogják majd átadni. A jótékonysági mozgalom még 2011-ben indult, és társadalmi bázisa évről évre szélesebb. A felajánlók száma folyamatosan nő, írja a Szoljon. A kezdeményezés megbecsültségét mutatja, hogy a példaértékű nemzet egyesítő szolgálatért 2018. szeptember 29-én Magyar Örökségdíjjal tüntették ki. Első alkalomban 2014-ben szervezte meg Jász-Nagykun-Szolnok megye a búzagyűjtő ünnepét. Azóta megye gazdái segítik évről évre a programot, ezért minden évben más-más település kérnek fel házig.

0: gazdának. Besenyszög polgármestere Balogh Zoltán azt mondta, a településük 26 éve ünnepel falunapot, ebből 13 éve városnapot. Több alkalommal sem valósulhatott volna meg a rendezvény, ha nincs közös gondolkodás, összefogás, megvalósítás. Hasonlóan a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programhoz tette hozzá. Megköszönte a gazdáknak, vállalkozóknak, egyéni segítőknek, hogy élményekben gazdag programokat tudnak ma is nyújtani a vendégeknek és a helyieknek. Megköszönte, hogy idén Besenyszög adott otthont az ünnepélyes búza összeöntésnek. A búzagyűjtés ma már egy hagyomány, amelyet több mint 15 éve ünneplünk ebben a formában. Eljutottunk odáig, hogy várjuk a búza összeöntést, mint az összetartozás, a segítségnyújtás szimbólumát. Sajnos ebben az évben a szárazságnak köszönhetően nem volt ritka Besenyszögön a 2 tonna alatti átlagtermés. Ennek ellenére a hagyomány tovább erősödik, mondta Balogh Zoltán hozzátéve. A 15 millió búzaszemnek jelképes értelme van. 15 millió búzaszem, 15 millió magyar. Sikeres és rendkívül gyors intézkedéssel zárult egy lopási ügy Jászapátin. A közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően szinte azonnal fülön csípték a jogsértőket. A kukalopás Jászapátin végül tehát kudarccal zárult a tolvajnak. Nos, a mohóedényt próbálták meglovasítani Jászapátin. A helyi közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően azonnal fülön csípték a jogsértőket. Egy zöld színű műanyag mohó hulladékgyűjtő edény áll a családi ház előtti járdán, illusztrálva a kuka lopást. A Jászapáti közterület felügyelet tájékoztatása szerint a gyors lebukást egy pontos lakossági bejelentés alapozta meg. A bejelentő jelezte, 2 személy egy frissen kiosztott mohókukát húz végig a nyílt utcán. Az egyenruhások késlekedés nélkül a megadott helyszínre siettek és feltartóztatták a gyanúsítottakat. A délutáni 30 fokról 24-re csökken a levegő hőmérsékletem a vételkörzetünkben. Este a szél sokat veszít majd az erejéből. Holnap 14 fokra ébredünk, délután 28 fok valószínű, kissé felhőség volt mellett, holnap a napsütésé lesz a főszerep megélénkülő szél kíséretében. Szerdán 16 fokról 27-re melegszik majd fel délutánra a levegő hőmérséklete. Jász-Nagykun-Szolnokon előfordulhat kisebb zápor, megélénkülő széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Marad a napos meleg idő záporokkal. Hallerné Nagy Anikó alelnök veszi át a házelnöki feladatokat Forsthofer Ágnestől. Eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől Görögországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tisza párt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte Magyar Péter Facebook oldalán. A miniszterelnök úgy fogalmazott, ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény is. Vasárnap a Tudomány, a Kultúra és a Sport 16 szereplője levélben fordult Forsthofer Ágneshez, az országgyűlés elnökéhez, amelyben azt javasolták, hogy Polgár Juditot kérjék fel és válasszák meg államfőnek. Az országgyűlés alelnöke Hallerné Nagy Anikó veszi át a házelnöki feladatokat Forsthofer Ágnestől. Az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a tiszás politikus látja el az államfő feladat és hatásköreit. Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása mától szűnt meg. Hallerné Nagy Anikó megbízatása az új köztársasági elnök hivatalba lépésekor hatályát veszti. Az iráni forradalmi gárda ismét támadást intézett olyan kuvaiti és bahreini támaszpontok ellen, ahol amerikai katonák állomásoznak. A bahreini belügyminisztérium felszólította a lakosságot, vonuljon biztonságos helyre, a kuvaiti hadsereg pedig megerősítette a támadás hírét, hozzátéve, hogy drónokat és rakétákat semmisített meg. Masoud Pezeshkian iráni elnök kijelentette, teljes körű háborúban van az Egyesült Államokkal. Az Egyesült Államok továbbra is nyitott a diplomáciai megoldásra Iránnal, de Teherán felrúgta a korábbi megállapodást, közölte az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio szerint Irán nem tartja tiszteletben a hormuzi szoros szabadhajózásról szóló egyességet, ezért folytatják az iráni katonai létesítmények elleni csapásokat. A külügyminiszter hangsúlyozta, Washington kész tárgyalni, de Irán tettei alapján hozza meg döntéseit. Görögországban eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől. A döntést azzal indokolták, hogy egyre több az olyan rollerbaleset, amiben fiatalok, gyerekek érintettek. A törvényjavaslat a korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja. A javaslatról kedden szavaz a görög parlament. A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél, hajnalban 10-15, kedden napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Ismét adhatunk vért Vármegyénkben. Házhoz jön az ügyintézés. Ismét megszervezik a Magyarok Kenyere programot. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A következő napokban is adhatunk vért, fontos, hogy mielőtt elindul nyújtani a karját, a helyszínt és az időpontot ellenőrizze a www.ovs.hu-n vagy a www.vöröskereszt.hu-n. Nos, ma Jásza Pátina Pályér Antal Művelődési Házban lehet vért adni, holnap Karcagon, ezt követően 21-én, szintén kedden Kisújszálláson, 22-én Szolnokon a Területi Vérellátó Intézetbe várják a véradókat, 23-án Fegyverneken a Művelődési Házba, 24-én pedig a János Hidai Közösségi Ház lesz a kitelepült véradás helyszíne. Útnak indul a héten is a kormányablakbusz július 20-a és 24-e között Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A mobil ügyfélszolgálat 5 nap alatt összesen 15 településre látogat el, így a kisebb települések lakóinak sem kell messzire utazniuk a leggyakoribb hivatalos ügyek elintézéséhez. A megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a buszban egyebek mellett személyigazolvánnyal, lakcímkártyával és ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyeket is intézhetnek az érdeklődők. Emellett más kormányablakban elérhető szolgáltatásokkal is várják az ügyfeleket. Ma Tiszasas, Csépa, Szelevény a helyszín, kedden Tiszaigar, Tiszaörs és Nagy Iván, szerdán Kenderes, Berekfürdő és Kunmadaras, csütörtökön Jászkísér, Jászszent András és Jász Ivány, Jászkíséren az önkormányzati hivatalhoz várják az ügyintézőket 9:30-10, Jászszent Andrásnál is az önkormányzati hivatal lesz a helyszín 10:30-11, Jász Iványban pedig szintén. Az önkormányzatnál lehet ügyet intézni 13:30-2. Pénteken Jász Dózsa következik a polgármesteri hivatal 3:45-4:11, Jász Jákóhalmán a községháza 10:30-13, és Jász Telek lesz az utolsó állomás a héten, önkormányzati hivatal a helyszín 12:30-2. Városi ünnepség keretében traktoros és lovas hagyományőrző felvonulással vette kezdetét idén a Magyarok Kenyere program Jász-Nagykun-Szolnoki búza gyűjtése Besenyszögön. Az elmúlt évben nagyságrendileg 800 tonna lisztet sikerült kiosztani a gazdáknak köszönhetően. A Magyarok Kenyere 15 millió búzasem program keretében megyénkben Besenyszögön kezdődött az adománygyűjtés. Az összegyűjtött búzákból készült őrölt lisztet a határainkon innen és túlműködő gyermek és családsegítő szervezetek részére fogják majd átadni. A jótékonysági mozgalom még 2011-ben indult, és társadalmi bázisa évről évre szélesebb. A felajánlók száma folyamatosan nő, írja a Szoljon. A kezdeményezés megbecsültségét mutatja, hogy a példaértékű nemzet egyesítő szolgálatért 2018. szeptember 29-én Magyar Örökség díjjal tüntették ki. Első alkalomban 2014-ben szervezte meg Jász-Nagykun-Szolnok megye a búzagyűjtő ünnepét. Azóta a megye gazdái segítik évről évre a programot, ezért minden évben más-más település kérnek fel házigazdának. Besenyszög polgármestere Balogh Zoltán azt mondta, a településük 26 éve ünnepel falunapot, ebből 13 éve városnapot. Több alkalommal sem valósulhatott volna meg a rendezvény, ha nincs közös gondolkodás, összefogás, megvalósítás. Hasonlóan a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programhoz tette hozzá. Megköszönte a gazdáknak, vállalkozóknak, egyéni segítőknek, hogy élményekben gazdag programokat tudnak ma is nyújtani a vendégeknek és a helyieknek. Megköszönte, hogy idén Besenyszög adott otthont az ünnepélyes búza összeöntésnek. A búzagyűjtés ma már egy hagyomány, amelyet több mint 15 éve ünneplünk ebben a formában. Eljutottunk odáig, hogy várjuk a búza összeöntést, mint az összetartozás, a segítségnyújtás szimbólumát. Sajnos ebben az évben a szárazságnak köszönhetően nem volt ritka Besenyszögön a 2 tonna alatti átlagtermés. Ennek ellenére a hagyomány tovább erősödik, mondta Balogh Zoltán hozzátéve. A 15 millió búzaszemnek jelképes értelme van. 15 millió búzaszem, 15 millió magyar. Sikeres és rendkívül gyors intézkedéssel zárult egy lopási ügy Jásza Pátin. A közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően szinte azonnal fülön csípték a jogsértőket. A kukalopás Jásza Pátin végül tehát kudarccal zárult a tolvajnak. Nos, a mohóedényt próbálták meglovasítani Jásza Pátin. A helyi közterület felügyelők a lakosság éberségének köszönhetően azonnal fülön csípték a jogsértőket. Egy zöld színű műanyag mohó hulladékgyűjtő edény áll a családi ház előtti járdán, illusztrálva a kuka lopást. A Jászapáti közterület felügyelet tájékoztatása szerint a gyors lebukást egy pontos lakossági bejelentés alapozta meg. A bejelentő jelezte, két személy egy frissen kiosztott mohukukát húz végig a nyílt utcán. Az egyenruhások késlekedés nélkül a megadott helyszínre siettek, és feltartóztatták a gyanúsítottakat. A délutáni 30 fokról 24-re csökken a levegő hőmérséklete a vételkörzetünkben, este a szél sokat veszít majd az erejéből. Holnap 14 fokra ébredünk, délután 28 fok valószínű, kissé felhőségbolt mellett holnap a napsütésé lesz a főszerep megélénkülő szél kíséretében. Szerdán 16 fokról 27-re melegszik majd fel délutánra a levegő hőmérséklete. Jász-Nagykun-Szolnokon előfordulhat kisebb zápor, megélénkülő széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos, meleg idő, záporokkal. Újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. Eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől Görögországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tisza párt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte Magyar Péter Facebook oldalán. A miniszterelnök úgy fogalmazott, ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény is. Vasárnap a Tudomány, a Kultúra és a Sport 16 szereplője levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az országgyűlés elnökéhez, amelyben azt javasolták, hogy Polgár Juditot kérjék fel és válasszák meg államfőnek. Szerdától újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás, a szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar megyében lehet számítani. A vízirendőrök 27 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott szaposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szállt le a Qatar Airways Frankfurtba tartó járata. A Dohából indult gép a Velencei tó fölött járt, amikor a budapesti reptér irányába fordult. A repülő reggel 6:30 előtt szállt le Ferihegyen, ahol a sürgősségi egység ellátta az utast. Görögországban eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől. A döntést azzal indokolták, hogy egyre több az olyan rollerbaleset, amiben fiatalok, gyerekek érintettek. A törvényjavaslat a korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja. A javaslatról kedden szavaz a görög parlament. A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Hajnalban 10-15, kedden napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.